0: Next bhajan will be, or prayer we would say, Jota se Jota Jagavo.
1: A következő bhajan Jota se Jota Jagavo, ami egyfajta ima.
0: In flame the heart, the light of my heart with your flame.
1: Az én szívemben a láng, a te lángod.
0: Thy light should vanish the darkness.
1: A fényed szüntesse meg a sötétséget.
0: Please, Sadhguru, bring light into my heart.
1: Sadhguru, hozz fényt a szívemben.
0: You are the Lord of the wisdom.
1: Te vagy a bölcsesség.
0: You are in everything.
1: Benne vagy mindenben.
0: You are above everything.
1: És fölötte állsz mindennek.
0: Please deliver your children your mercy.
1: Kérlek, árazd ránk kegyelmedet gyermekeidre.
0: Inflame thy light in my heart.
1: A fény, a te fényed az én szívemben van.
0: We are your children.

0: Children searching at your door.
1: Gyermekeid vagyunk, akik a kapudnál keresünk téged.
0: Appear in your beauty.
1: Jelenj meg előttünk, mutasd meg szépséges formád.
0: Awake thy flame in me.
1: Ébreszd fel bennem a fényed.
0: We are praying for your mercy.
1: A kegyelmedet kérjük.
0: Give us the nectar of your love.
1: Add nekünk szereteted nektárját.
0: And bind the light of my heart with yours.
1: És kapcsold össze az én szívem fényét a tiéddel.
0: Since so many years.
1: Olyan sok ideje, sok éve.
0: This power is sleeping in us.
1: Alszik bennünk ez a fény.
0: Awaken this Shakti.
1: Ébreszd fel bennünk ezt az energiát.
0: Please enlight my heart with your light.
1: Kérlek, világosítsd meg a szívem a fényeddel.
0: This flame in my heart never was growing.
1: A szívemben ez a fény sosem nőtt.
0: But when I met you, this sound of soham awakens in me.
1: De amikor találkoztam veled, akkor a soham hangja felébredt bennem.
0: Please unite the light of my heart with yours.
1: Kérlek, egyesítsd a szívemmel a szíved fényét.
2: Sridipna Aryan Bhagavan ki.

0: Next bhajan will be Mera Satguru Dio Isharu.
1: A következő bhajan címe Mera Satguru Dio Isharu.
0: Through the teaching of my Satguru,
1: a Satgurum tanításainak a segítségével,
0: I am now aware of my true self.
1: Most már tudatában vagyok valódi önvalómnak.
0: Like oil in the seed,
1: mint ahogy az olaj a magban,
0: fire in the wine,
1: a tűz a borban,
0: fragrance in a flower,
1: az illat a virágban.
0: Like this, my true self,
1: az valódi önvalóm, valódi lelkem,
0: is all with one,
1: mindennel egy.
0: I am the temple,
1: én vagyok a templom,
0: and I am the God in the temple,
1: és én vagyok az Isten a templomban,
0: and also the priest in the temple I am,
1: és a szerzetes a templomban is én vagyok.
0: I am a pilgrim bitch on pilgrimage.
1: Én vagyok az zarándoklat.
0: I am the holy river.
1: Én vagyok a szent folyó.
0: I am the mala.
1: Én vagyok a mála.
0: And the third eye on the forehead.
1: És a harmadik szem a homlokon.
0: I am the sumaran.
1: Én vagyok a sumaran.
0: And navda bhakti.
1: És a bhakti kilenc rétörzsvénye.
0: I am praising.
1: Én vagyok, aki imádkozik.
0: My own greatness.
1: A saját nagyságomhoz.
0: I am singing.
1: Éneklem.
0: About myself.
1: Önmagamról éneklem.
0: The praise of myself.
1: A saját önvalómat dicsőítem.
0: I am disciple.
1: Én vagyok a tanítvány.
0: And I am master.
1: És én vagyok a mester.
0: I am the light of the sun.
1: Én vagyok a nap fénye.
0: I am sun, star.
1: Én vagyok a nap, a csillagok.
0: And lightning.
1: És a fény.
0: I am. You are me, and I am you.
1: Én te vagyok, és te vagy én.
0: We are not separated.
1: Nem vagyunk elválasztva.
0: Swami Deep says, this is the essence of the Gita and all holy scriptures.
1: Swami Deep azt mondja, ez a lényege a Gitának és az összes szentiratnak.
0: So that is what we know.
1: Ez az, amit tudunk, ismerünk.
0: We are not separated.
1: Hogy nem vagyunk elkülönültek.
0: We are one.
1: Egyek vagyunk.
0: One with the highest self.
1: Egyek vagyunk a legmagasabb lélekkel.
0: All is one with the highest self.
1: Minden egy, a legmagasabb lélekben egyesül.
0: This is to be realized.
1: Ezt kell fölismerni, megvalósítani.
2: Sridip Narayan Bhagavan ki jai.

0: Now we will have again in English language bhajan or yes from Swami Vivekananda.
1: Most Swami Vivekanandától következik egy angol nyelvi bhajan.
0: Strength is life and weakness is death.
1: Az erő jelenti az életet és a gyengeség a halált.
0: So pull yourself together.
1: Tehát kapcsold magad össze.
0: And give what you have.
1: És adj bele mindent, amit van.
0: All powers lie within you.
1: Minden erő ott él benned.
0: So start up to rise up now.
1: Tehát kezd el és emelkedj fel most.
0: And work it out.
1: És dolgozd ki.
0: We want strength of mind.
1: Az elme erejét szeretnénk megkapni.
0: Of the will.
1: Az erő, az akaratot.
0: Muscles like iron.
1: A mester olyan
0: muscles like iron.
1: Azt szeretnénk, ha az izmaink olyan erősek lennének, mint
0: and
1: a vas.
0: And nerves like steel.
1: És az idegek pedig, mint az acél.
0: A handful of such people.
1: Az ilyen ember.
0: They will change the world within no time.
1: Egyetlen pillanat alatt megváltoztatja a világot.
0: And I think this is, we have this power, we have this strength.
1: Azt gondolom, hogy nekünk megvan ez az erőnk.
0: And the world is searching this.
1: És a világnak szüksége van erre, keresi ezt.
0: So with our practice, we will radiance this beauty, this strength of the self.
1: A gyakorlás segítségével ki tudjuk sugározni a szépségét és az erejét az önvalónak.
0: And help all other people.
1: És segíteni tudunk a többi emberem.
0: Keep meditation and high ideals.
1: Tartsd meg a meditációt és a magas rendű gondolkozást.
0: Always face the devil, never show him your heels. Face the devil.
1: Mindig nézz szembe az ördöggel, és sose fordíts neki hátat.
0: That means inside, no?
1: Ez jelenti azt, hogy belülről.
0: What is not good in our thoughts or feelings, we should face that.
1: Ha valami nem jó a gondolatainkban, érzéseinkben, akkor azzal szembe kell néznünk.
0: Not to put it somewhere behind.
1: Nem valahova a szőnyeg alá söpörni.
0: And then we will be free.
1: És akkor szabadok leszünk.
0: We will dissolve it.
1: Akkor feloldjuk ezt.
0: With our mantra.
1: A mantránk révén.
0: And then we will become a man of infinite strength.
1: És akkor egy olyan ember leszünk, akinek a végtelen ereje van.
0: So play your game.
1: Tehát játszd a játékod.
0: Our life.
1: Az életjátékát.
0: Never take things too real.
1: Soha ne gondold a dolgokat túl valóságosnak.
0: Your own true nature.
1: Gondolj a saját valódi természetedre.
0: It must reveal.
1: És azzal uralni tudod.
0: So this what is happening outside, it is not the reality.
1: Tehát az, ami kívül történik, az nem a valóság.
0: Let there be always flowing.
1: Hadd legyen mindig áramlás.
0: The flowing of stream of consciousness.
1: Ez a tudat folyója, tudat áramlása.
0: And there we are strong.
1: És akkor erősek leszünk.
0: And to come there.
1: És ahhoz, hogy eljussunk ide.
0: Without fire, you will never get higher.
1: Tűz nélkül soha nem emelkedhetsz magasabbra.
0: We have to face it inside.
1: Ezt belül kell feléleszteni.
0: That means I look what is wrong, what is not good, what is disturbing me.
1: Ez azt jelenti, hogy megkeresem azt, ami nem jó, ami zavar engem.
0: And with my mantra, my concentration, I will dissolve.
1: És a mantrámmal és a koncentrációval fel fogom oldani.
0: And then I will be free.
1: És akkor szabad leszek.
0: Keep this fire burning.
1: Tartsd életben ezt a tüzet.
0: And then we will reach the goal within no time.
1: És akkor egy pillanat alatt elérjük a célt.
2: Dipnarim Bhagavan ki jai. Sisi Vishwanandha Shapalama Swami Vashmanji Gurudeva ki jai.

0: bhajan.
1: Next bhajan will be Hamehe Kama Satsangase.
0: Hamehe Kama Satsangase.
1: I love this satsang.
0: Szeretem a satsangot.
1: Doesn't matter what other people will say.
0: Mindegy, hogy mások mit mondanak.
1: What they want.
0: Hogy ők mit szeretnének.
1: Even father, mother, brother and sister.
0: Még apám, anyám, bátyám és a húgom.
1: I will let everything to the others.
0: Minden gondomat másokra hagyom.
1: Also my possession.
0: A pozíciómat is.
1: I will let me meditate on the highest.
0: Hadd meditáljak a legfelsőbben.
1: And when all will dissolve in the meditation,
0: és hogyha mind fel fog oldulni a meditációban,
1: let it is dissolve.
0: Hadd oldódjon fel.
1: I was searching shelter at my Gurudev.
0: Menedékemet kerestem Gurudev lábánál.
1: And he broke this.
0: És ő eltörte.
1: What is English?
0: A bilincset. Chains.
1: These chains of birth and death.
0: A születés és halál láncait.
1: If the others still want to follow their karma,
0: a többiek követni fogják a karmáikat.
1: So let them go.
0: Menjenek.
1: My longing is to praise the glory of my Gurudev.
0: Az én vágyakozásom az, hogy Gurudeva dicsőségét énekeljem.
1: To sing about the glory of my Gurudev.
0: Hogy Gurudevámról énekeljek.
1: And when this worldly attachment is breaking,
0: és hogyha a világhoz való kötődés elszakad,
1: so let it break.
0: Hadd legyen.
1: I will repeat the mantra soham.
0: Ismételni fogom a soham mantrát.
1: With this mantra, I will realize self-realization.
0: Ezzel a mantrával elérem az önmegvalósítást.
1: And all burden of sins will fall down.
0: És a minden bűn köteléke lehull.
1: Let it fall down.
0: Hadd hulljon.
1: Sridev Puriji, my master.
0: Az én mesterem Sridev Puriji.
1: He is blessed for all times.
0: Mind örökre megáldott.
1: Brilliant is his light.
0: Az ő fénye szikrázó.
1: Mahaprabhuji says.
0: Mahaprabhuji azt mondja.
1: My master, I am at your lotus feet.
0: Mesterem, a lótusz lábaidnál vagyok.
1: And when it will unite.
0: És hogyha egység lesz.
1: So let it be.
0: Legyen egység.

0: Ajahn.
1: Next Bhajan, Itnatu Karana Guruji. Guruji.
0: Itanato Karana Guruji.
1: Please give me your darshan.
0: Kérlek, jelenj meg előttem.
1: That I can see you.
0: Hadd láthassalak.
1: I'm caught in this net of ignorance.
0: Beleestem a tudatlanság hálójába.
1: End of doubts.
0: És a kételyek hálójába.
1: Please quickly come, my Lord, and save me.
0: Kérlek, gyere Uram gyorsan és ments meg engem.
1: To see you, to have your darshan is so holy.
0: Ha láthatlak téged, az olyan szent.
1: That it liberates from all sins.
0: Ami felszabadít minden bűnömtől.
1: My heart should be the place of it should be your palace.
0: A szívem hadd legyen a te palotád.
1: My heart is longing for this.
0: A szívem vágyik erre.
1: Please come quickly and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere és hadd láthassalak.
1: Through the nectar of your words.
0: A szavaid nektárja.
1: We can see the form of the highest.
0: Révén feltárul a legfelsőbb formája.
1: Your words will calm down and purify all sorrows.
0: Szavaid megnyugtatnak és megtisztítanak minden szenvedéstől, bánattól.
1: Please come quickly.
0: Kérlek, gyere gyorsan.
1: Give me your darshan.
0: Hadd láthassalak.
1: When I will touch your lotus feet,
0: ha megérinthetem lótusz lábadat,
1: all sorrows will be rooted out by the roots.
0: Minden bánatom gyökerestül eltávozik.
1: When I touch your feet, I can see, I can recognize my atma.
0: Ha megérinthetem lábadat, felismerem az önvalót.
1: Please give me your darshan.
0: Kérlek, gyere gyorsan, hadd lássalak.
1: To repeat your holy name is so uplifting.
0: Ha szent nevedet ismétlem, az felemel engem.
1: This is the essence of all meditations.
0: Ez minden meditáció lényege.
1: The world cannot offer this.
0: A világ nem tudja ezt megzavarni.
1: Swamiji said to this, the world is boring.
0: Swamiji azt mondja erre, hogy a világ unalmas.
1: Please come quickly and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere és add darshanodat, hadd lássalak.
1: All the glory for the masters. We sing, we are singing.
0: A mesterek dicsőségét énekeljük.
1: When we are doing this,
0: miközben ezt tesszük,
1: we will not have to come back into this world of ignorance.
0: Nem kell többé visszatérnünk a tudatlanság világába.
1: Ajahn Ramji was getting liberation in this way.
0: Ajahn Ramji ilyen módon érte el a felszabadulást.
1: Please come and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere, hadd láthassalak.

0: Our next bhajan will be Guru Charanome Arasata Tiratahe.
1: A következő bhajan címe Guru Charanome Arasata Tiratahe.
0: The aim of all pilgrimage is where the guru is living.
1: Minden zarándoklat célja az a hely, ahol Gurudev él.
0: Like this it is written in the Vedas.
1: Ezt írják a Védák.
0: At his feet there are the true disciples.
1: Hozzá mennek az igazi tanítványok.
0: And there we can pass in the river of wisdom.
1: Ott a bölcsesség folyójában fürödhetünk.
0: In the Ganga of wisdom.
1: A bölcsesség Gangeszében.
0: Also there those will go who reach these highest experiences.
1: Akik megélik ezt a legmagasabb tapasztalást, azok mennek oda.
0: And they will teach this difference between the reality and illusion.
1: És tanítani fogják a különbséget a valóság és az illúzió között.
0: Sometimes it seems that we are near to that.
1: Néha úgy tűnik, mintha közel lennénk ehhez.
0: When we met our Gurudev and somehow we started to understand.
1: Amikor találkozunk a mesterünkkel és valahogy elkezdjük megérteni.
0: In our soul, in our inner being is so much joy.
1: A belső lényünkben és a lelkünkben annyi öröm van.
0: And then during this way, somehow, sometimes we don't know how to go on.
1: És akkor ezen néha nem tudjuk, hogy hogyan haladjunk tovább.
0: And also maybe we don't know why.
1: És nem tudjuk miért.
0: For what?
1: Mi célból?
0: Because also the world is not so bad.
1: Mert hát a világ sem annyira rossz.
0: But something brought us to our Gurudev.
1: De valami elvisz minket Gurudevához.
0: We found him.
1: Megkeressük.
0: Or better, he found us.
1: Még jobb, ha ő keres meg bennünket.
0: Because I think we are already on this way since lives.
1: Mert azt gondolom, hogy minnyáján több életen át követtük már ezt az utat.
0: And to come there.
1: És eljutni oda.
0: Is immense of happiness, joy, bliss.
1: Ez mérhetetlenül nagy örömet és boldogságot jelent.
0: We are not able in the moment to experience that.
1: Abban a pillanatban nem is tudjuk kifejezni ezt.
0: But when we are near to Gurudev,
1: de amikor Gurudeva mellett vagyunk,
0: we feel something.
1: Érzünk valamit.
0: His prana.
1: A pránáját.
0: His radiance.
1: A kisugárzását.
0: And that is nourishing us.
1: Ami táplál bennünket.
0: But that should not be all. That is not enough.
1: De ez nem elég.
0: He is coming to us.
1: Eljön hozzánk.
0: To bring us there too. To bring us there. That we can reach this aim.
1: És megmutatja nekünk, hogy hogyan érhetjük el ezt a célt.
0: Not only to be in his presence and take something from him.
1: Nem csak úgy, amikor a jelenlétében vagyunk és valamit kapunk tőle.
0: But he is coming to liberate us.
1: Hanem eljön, hogy felszabadítson bennünket.
0: So, of course, this must be the longing in our self.
1: Ennek egy vágyakozásnak kell lenni a lelkünkben.
0: And for that it is always good to read Swamiji's books again and again.
1: És ezért mindig jó Swamiji könyveit újra és újra elolvasni.
0: This hidden power in humans.
1: Az emberben rejlő erőkről.
0: There is standing inside written what is going on in me.
1: Abban le van írva, hogy mi az, ami bennünk zajlik.
0: About the human qualities.
1: Az emberi minőségekről.
0: These both sides.
1: Mind a két oldalról.
0: The good and the not so good.
1: A rossz és a nem olyan jó, a nem olyan rossz minőségeket is.
0: And also how we can change.
1: És az is le van írva, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni.
0: All is written there.
1: Minden ott van.
0: So when I face some problems in me,
1: amikor valamilyen problémával szembesülök önmagamban,
0: I can look into that book.
1: Megnézhetem a könyvben.
0: And there is standing the side maybe which I am suffering now.
1: És ott megtalálom, ott áll az, az, ami miatt szenvedek.
0: And how I can change.
1: És hogy hogyan változtathatom meg?
0: We are always getting now blessing from this sky.
1: Most ismét áldást kapunk
0: you
1: az égből.
0: You see, there is rain coming. It's blessing.
1: Látjátok, elkezdett esni az eső, ami az égből jövő áldás.
0: Our mind is filled with happiness and joy and peace.
1: Az elménk boldogsággal, örömmel és békével telve van.
0: When you will be with your Gurudev and you will follow his words,
1: amikor Gurudevával vagy és követed a szavait,
0: we will be one with ourselves.
1: Akkor egyé válunk önmagunkkal.
0: Then we are free from this circle of birth and death.
1: És akkor szabadok vagyunk a születés és halál körforgásától.
0: And united with the highest self, with God.
1: És egyesülünk a legfelsőbb önvalóval, Istennel.
0: That we started.
1: Ezt elkezdtük.
0: When we became disciples.
1: Amikor tanítványok lettünk.
0: And there was in us this wish very strong.
1: És akkor ez a vágy bennünk nagyon erős volt.
0: Yes, we want to reach that.
1: Igen, el akarjuk érni ezt.
0: And now we will do step by step.
1: És most pedig lépésről lépésre megvalósítjuk.
0: When our mind has accepted the guru,
1: amikor az elménk elfogadja a gurut,
0: you will never praise another one.
1: Soha nem fogsz más valakihoz imádkozni.
0: Because he is the form of God.
1: Mert ő Isten formája.
0: So the real pilgrimage place is where the guru is living.
1: Tehát az arándoklat valódi célpontja az a hely, ahol a guru él.

0: And what should be also clear to us,
1: és az, aminek szintén világosnak kell lenni számunkra.
0: All what we free in ourselves.
1: Ahogyan fel tudjuk magunkat szabadítani.
0: From what we get rid of.
1: Hogy mitől kell magunkat felszabadítani.
0: Brings us nearer to ourselves.
1: Az közelebb visz az önvalónkhoz.
0: And ourself is full of bliss.
1: És az önvalónk telve van üdvvel.
0: Eternal happiness.
1: Végtelen boldogsággal.
0: Joy.
1: Örömmel.
0: Love.
1: Szeretettel.
0: Unconditional love.
1: Feltétel nélküli szeretettel.
0: Wisdom.
1: Bölcsességgel.
0: This is our true nature.
1: Ez a valódi természetünk.
0: And everything what we are liberating from us, these problems.
1: És azok a problémák, amelyektől megszabadulunk.
0: It's like a shadow which will dissolve.
1: Azok csak árnyak, amelyek el fognak oszlani.
0: And it's bringing nearer us to ourselves.
1: És ez közelebb visz bennünket az önvalónkhoz.
0: Then that means also in each moment I am better conscious. I'm more conscious.
1: Ez azt jelenti, hogy minden pillanatban egyre nő a tudatosságom.
0: Everything what I dissolve, then I understand better.
1: Minden, amit feloldok, azt utána jobban értem.
0: Like cleaning a dirty glass.
1: Mint ahogy egy piszkos üveget tisztítunk.
0: I can better look through.
1: Jobban fogok rajta keresztül kilátni.
0: Like that it is.
1: Így van ez.
0: Next bhajan is Sabakucha Devadatta. Deep Dayal.
1: A következő bhajan Sabakucha Devadatta, Deep Dayal.
0: And also when we are purifying ourselves, we are more in love to our guru lineage.
1: És miközben tisztítjuk magunkat, egyre jobban szeretjük a mesterláncolatunkat.
0: And here Paramahamsa Swami Matavananji is praising his master Sri Mahaprabhuji.
1: Ebben a bhajanban Paramhansa Swami Matavananji dicsőíti mesterét, Sri Mahaprabhujit.
0: And we know that Mahaprabhuji is this eternal light.
1: Tudjuk, hogy Sri Mahaprabhuji ez az örök fény.
0: The light in the universe.
1: A világegyetem világossága.
0: And impossible things he can make possible.
1: És ő képes a lehetetlen dolgokat lehetségessé tenni.
0: When we are praying to Mahaprabhuji, he will take our karmas away.
1: Ha Mahaprabhujihoz imádkozunk, akkor el fogja távolítani a karmáinkat.

0: gyakorlással elérhetünk.
1: We will also get worldly success.
0: Kett abban, hogy az elme, a gondolatok és a szavak gyönyörűségét megértsük.
1: He will take away all sorrows.
0: Minden bánatunkat eltávolítja.
1: And through his mercy we will reach the aim.
0: Kegyelme révén elérjük a célt.
1: And maybe there are problems.
0: Lehetnek problémák.
1: But that makes us stronger.
0: De ez csak erősebbé tesz bennünket.
1: He will give us mental strength.
0: Az elme erejét adja nekünk.
1: And lead us to success.
0: És a sikerhez vezet bennünket.
1: All what we will do in his name.
0: Minden, amit a nevében teszünk.
1: Will be successful.
0: Sikeres lesz.
1: He is protector.
0: Ő a védelmező.
1: And as we know, all the saints, the holy persons, they are without any selfish need.
0: És tudjuk, hogy minden szent olyan, hogy nincsenek önző szükségletei, önző vágyai.
1: And the direct way to him is true love.
0: És a közvetlen út feléje az igazi szeretet.
1: And Holy Guruji said, I am the happiest one, because Mahaprabhuji is protecting me.
0: Holy Guruji azt mondja, én vagyok a legboldogabb, mivel Mahaprabhuji védelmez engem.
1: And our practice will be successful with our devotion.
0: És az odaadásunk révén a gyakorlásunk sikeres lesz.
1: Szabakucs Devadatta.

0: Next bhajan will be Sri Kakabatisi.
1: A következő bhajan a Sri Kakabatisi.
0: It is Hari Guruji was writing and with letters of alphabet bringing understanding for the meaning of that letter, the word.
1: Ezt a bhajant Holy Guruji írta, és ebben az ABC betűinek jelentését magyarázza meg.
0: And it is, of course, going to our respected merciful Lord of Light, to Mahaprabhuji.
1: A bhajan a kegyelmes Sri Mahaprabhujihoz szól.
0: And Holy Guruji says with folded hands, remember the Lord with every breath.
1: Holy Guruji azt mondja, hogy teljes intenzitással emlékezz Istenre minden lélegzetvétel alkalmával.
0: And all glory to the Gurudev.
1: És minden dicsőség szálljon Gurudevára.
0: Please deliver me your knowledge.
1: Kérlek, add át nekem a tudásodat.
0: To the Gurudev, even Brahma, Vishnu and Mahesh are serving.
1: Még Brahma, Vishnu és Mahesh is Gurudevát szolgálja.
0: To repeat your name, to remember it will bring all prosperity.
1: A neved ismétlése, az emlékezés minden jót elhoz.
0: All will be happy.
1: Mindenki boldog lesz.
0: You are the Supreme God.
1: Te vagy a legfelsőbb Isten.
0: Please give me the chance to serve your lotus feet.
1: Kérlek, add meg az esélyt, hogy szolgálhassam a lótusz lábaid.
0: With the meditation upon you, we will be liberated.
1: Ha rajtad meditálunk, akkor felszabadítasz bennünket.
0: And then he is explaining, for example, K, the letter K, do honest work. Do not bring bitterness in your life.
1: És azután elkezdi magyarázni az egyes betűket, például a K betűt, annak a jelentését.
0: Honest work karma, ne? Ez, karma.
1: Ez a karmával kapcsolatos.
0: G, don't be proud of yourself.
1: A G azzal kapcsolatos, hogy ne legyél büszke önmagadra.
0: Because one day you will also die.
1: Mert egyszer te is meghalsz.
0: J, this world is an unreal dream.
1: A J az a nem valóságos álom.
0: Why you are lost in this illusion?
1: Ez a világ egy illúzió, egy álom. Miért veszel el benne?
0: D, always live upon truth.
1: D, mindig gondolj az igazságra.
0: Don't be afraid.
1: Ne félj.
0: Live fearlessly.
1: Élj félelem nélkül.
0: N, the human body is supreme.
1: N, az emberi test a legfelsőbb.
0: You will recognize the Lord through this body only.
1: Mert csak ez a test az, amin keresztül Istent felismerheted.
0: B, renounce the wrong actions.
1: B azt jelenti, hogy tartózkodj a rossz tettektől.
0: This will open the doors of your fortune.
1: Ez fogja megnyitni a szerencséd kapuját.
0: V, why, yeah?
1: A why betű.
0: Forget worldly pleasures.
1: Felejtsd el a világi élvezeteket.
0: Only then you can meet God.
1: Csak akkor találkozhatsz Istennel.
0: H, do not lose your heart.
1: H, ne veszítsd el a szíved.
0: You will not get such chance again.
1: Nem fogod újra megkapni ezt a lehetőséget.
0: Knowledge is found at the Gurudev's doorstep.
1: A tudás Gurudeva küszöbénél található.
0: Improve your life with this.
1: Javítsd meg, tökéletesítsd az életedet ezzel.
0: The virtuous men understand and sing it, this bhajan.
1: A bátor ember megérti és énekli ezt a bhajant.
0: And those who regularly read this bhajan, they will be happy in everything.
1: És akik rendszeresen olvassák ezt a bhajant, azok boldogok lesznek.
0: Sri Hologuruji sings this true story.
1: Sri Hologuruji énekli ezt az igaz történetet.
0: And bows his head to all the saints.
1: És meghajtja a fejét minden szent előtt.

0: ಸಿ ವಿಪ್ನರಾಮ್ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಜೈ. ಸತಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಧವನಂಜಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಜೈ.
1: Következő bhajan címe Mana Ratanam.
2: O my mind, continuously repeat name of Gurudev.
1: O elmém, folyamatosan ismételd Gurudev nevét.
2: Use this possibility what you have in your human body.
1: Használd ki ezt az a lehetőséget, ami az emberi testben van.
2: All in the holy scriptures is written, take away all your fear, it will take away your fear, your doubts and your illusions.
1: Minden szentiratban azt írják, hogy ez el fogja venni az összes félelmedet, az összes kételyedet, az összes illúziót.
2: All pilgrimages, all places at the Guru feet's lotus feet, at the Gurudev's lotus feet.
1: Minden zarándokhely a Guru lótusz lábainál van.
2: Through his mercy we will be able to cross the Maya.
1: Az ő kegyelme révén kelhetjük át a Maya óceánját.
2: The boat for this is satsang.
1: A hajó pedig a satsang.
2: To be with people together talking about truth.
1: Együtt lenni másokkal és az igazságról beszélni.
2: Again we are getting blessing.
1: Ismét áldást kapunk eső formájában.
2: All his words are always from with deep meaning.
1: Szavai mindig mély jelentéssel bírnak.
2: Through the grace of Gurudev we can recognize the Atma.
1: A guru áldása révén felismerhetjük az önvalót.
2: Lala Nanji recognized the highest self, the Brahman, in his guru's form.
1: Lala Nanji felismerte a legfelsőbb lelket, Brahmant, a Gurudeva alakjában.
2: He is singing the glory of Mahaprabhu Deep.
1: Mahaprabhu Deep dicsőségét énekli.
3: Siddhiptanem Bhagavan ki jai. Sisivishangundashvaparama swami mahasvananji gurudeva ki jai.

0: Next bhajan will be the praising of the land India. Dhanya Dhanya Bharata Bhumi.
1: Dhanya Dhanya Bharata Bhumi.
0: Mahaprabhuji was incarnating in this land, in this country.
2: Mahaprabhuji ezen a földön, ebben az országban inkarnálódott.
0: He is the benevolent for the whole world, the ocean of luck, of bliss.
2: Ő a szerencse és az áldás óceánja, aki az egész világ számára hasznos.
0: Many saints have living here, many high dignities.
2: Sok szent élt itt, sok nagy kiválóság.
0: Politicians, other leaders.
2: Politikusok és más vezetők.
0: They have lived and worked in this country, in Bharat.
2: Éltek és dolgoztak ebben az országban, Bharat, Indiában.
0: The Himalaya is the head of India.
2: A Himalaya, India feje.
0: The place for eternal snow, always snow. Like a crown, like a golden crown.
2: A Himalaya csúcsain csillogó hó olyan, mint egy arany korona India fején.
0: Ganga and Yamuna, these holy rivers are washing the feet of India.
2: India lábát a szent folyók, a Ganga és a Yamuna mossák.
0: Compared with the sky, with Indra and Brahmaloka, the glory of India is higher, is bigger.
2: A Brahmalókánál is nagyobb India dicsősége.
0: All gods honoring the land of India.
2: Minden Isten India földjét dicsőíti.
0: Beauty of this land.
2: Ennek a földnek a szépségét.
0: This beauty is bigger than the oceans.
2: A szépsége nagyobb, mint az óceán.
0: Jadan is the temple, the gate to God. From God to this world.
2: Jadan
0: is the temple.
2: Jadan a templom.
0: The gate.
2: Ami a kapu.
0: From God to this world.
2: Istentől ebbe a világba.
0: Mahaprabhuji is the spiritual light of India.
2: Mahaprabhuji India spirituális fénye.
0: My thousands pranams to this country, India.
2: Ezerszer köszönetem Indiának.
3: Siddhip Narayan Bhagavan, Ki Jai. Siddhi Vishwanatha Parama Swami Ashwanji Gurudeva, Ki Jai.

0: Very quickly, time was running.
1: Ma az idő csak úgy szaladt.
0: And we will chant again Yuga Juga Juga Jivo Maheshwarananda ji.
1: Ismét elénekeljük a Bhajan Juga Juga Jivo Maheshwarananda ji.
0: To praise our Guru Dev.
1: Hogy köszöntsük a mesterünket.
0: That he could find us.
1: Hogy megtalálhatott bennünket.
0: And leading us and protecting us.
1: Hogy velünk él és vezet minket és védelmez minket.
0: Since so many years.
1: Annyi éven át, annyi év óta.
0: We are thankful.
1: Hálásak vagyunk.
0: Out of the depth of our heart.
1: Szívünk legmélyebb részéből.
0: Juga Juga Jivo Maheshwarananda.
2: Sriptanim Bhagavan ki jai. Sri Sri Vishwakunda Shaparaman Swami Maheshwaranji Gurudeva ki jai. Juga

0: One nice question.
1: Tegnap volt egy jó kérdés.
0: It was a little long question.
1: Picit hosszú kérdés.
0: But I think that answer is very short.
1: De azt gondolom, a válasz az rövid.
0: And also today, not similar but same thing come to me.
1: És ma egy hasonló dolog jött fel.
0: Question was about Guru Vakya.
1: A kérdés a Guru Vakyával volt kapcsolatos.
0: Which Guru Vakya and so many Guru Vakyas and especially if you are a young disciple or young age, maybe you have problem with all this Guru Vakya what we hear from Vishwa Guruji.
1: Hogy olyan sok Guru Vakyát hallunk Swamiji-tól, Vishwa Guruji-tól, és különösen, ha fiatal vagy, akkor most nem tudod, hogy a rengeteg Guru Vakya közül melyikkel mit tegyél.
0: In short, yes, that was question.
1: Yes.
0: Yes. I hear one thing from... I read from one man.
1: Olvastam egyszer egy dolgot.
0: He was the main organizer and president of a Sai organization. Sai Baba organization.
1: Ő a Sai Baba szervezetének a fő szervezője volt.
0: And in one moment he was completely pissed off. Guru Vakya, everybody said Guru Vakya. Baba said.
1: És egyszer teljesen elkeseredett, mert mindenki azt mondta, hogy a Baba ezt mondta meg, azt mondta meg amazt.
0: And you know, once I got book, something, book with the, was, Sai Baba said something like this was a front page.
1: És egyszer olvastam egy könyvet, ami olyasmi volt a címe, hogy Sai Baba mondásai.
0: And I read this book.
1: Elolvastam.
0: And I was, something was wrong inside.
1: Valami nem stimmelt.
0: Because on the one page was something, on other page was completely different, on the third page is a third variation, but not consistent inside.
1: Mert az egyik lapon ez állt, a másikon a teljesen ellentét, a harmadikon megint más valami, és nem volt az egészben egy következetesség.
0: And somehow, because of, I feel duty to read this book.
1: De úgy gondoltam, el kell olvassam.
0: Because I got this book, okay, I will read.
1: Megkaptam a könyvet, akkor elolvasom.
0: And in the end, I realized that nothing of this really Sai Baba said.
1: És aztán rájöttem, hogy igazából ebből semmit sem Sai Baba maga mondott.
0: But person got from meditation.
1: Hanem, amit az emberek meditációban kaptak.
0: And just come to the Sai Baba and said, this book is okay. And Sai Baba said,
1: Oda mentek.
0: And that man press book.
1: Oda mentek Sai Babához, mutatták neki a könyvet, hogy akkor ez rendben lesz, és ő bólintott, és akkor kiadták, mint Sai Baba könyvét.
0: Do you have some similar things? Not with the printing book, but...
1: Történik-e valami hasonló? Most nem a könyvekre gondolok, hanem hogy Swamiji ezt meg azt mondta.
0: Yes. And igen. That man, president of this organization, in ez... one moment said... Yes, okay. To whom Sai Baba said this and in which context?
1: És akkor ennek a szervezetnek az elnöke azt mondta, hogy hát rendben van, de nézzük meg azt, hogy kinek és mikor mondta azt a dolgot Sai Baba.
0: That is very important.
1: Az a nagyon fontos.
0: If you are passing near the Gadi of Vishwa Guruji,
1: hogyha itt Gadi, Vishwa Guruji Gadia előtt haladsz
0: And somebody put a question.
1: Valaki föltesz egy kérdést.
0: And you hear this.
1: Akkor hallod.
0: That answer is for that person.
1: Az a válasz akkor annak a személynek szól.
0: For that person is Guru Vakya.
1: Ő neki Guru Vakya.
0: For you maybe is not.
1: Neked, aki csak elmegy.

0: elmész ott és véletlenül hallod, lehet, hogy nem.
1: And of course, when you got something directly from your Gurudev,
0: persze, hogyha valamit közvetlenül neked mond a gurud,
1: it is for you.
0: Az neked szól.
1: And you will not tell to everybody, yes, yes, yes, Swamiji told this, and we must do this.
0: És akkor nem mond el mindenkinek, hogy Swamiji ezt mondta, és ezt kell csináljatok.
1: You know this history about Agarbatis?
0: Ez az Agarbati hysteria például.
1: Now somehow is Agarbati prohibited in yoga and daily life.
0: Most a jóga mindennapi életben be van tiltva.
1: Why?
0: Miért?
1: Why is prohibited?
0: Miért is van betiltva?
1: You must take and use your common sense.
0: A józan eszedet használd.
1: What Swamiji said about this?
0: Mit is mondott erről Swamiji?
1: This modern Agarbati is mostly inside a lot of chemistry.
0: Hogy ezek a modern agarbatik füstölők.
1: That is a lot of artificial smell inside.
0: Mindenféle mesterséges szagosítók vannak benne.
1: Because agarbati, if you want a real agarbati, is expensive.
0: Mert az igazi agarbati az meg drága.
1: And because of that, in the ancient time, during the when Swamiji was young and start with the Guruji.
0: Ez itt régen, mikor Swamiji fiatal volt, Gurujival kezdett.
1: Guruji was cutting the agarbati in the three piece.
0: Guruji az agarbati pálcát három részre vágta.
1: Because the real agarbati is expensive.
0: Mert drága volt.
1: And if you try to buy a real agarbati without chemistry inside, pure, it is approximately one box, I don't know how much.
0: De hogyha ilyen igazi agarbatit akarsz venni, ami nincs mesterséges anyagokkal tele, akkor and, az sokba kerül.
1: And in one moment before realizing this, I was see that I really like agarbati from my young age.
0: Én fiatal korom óta szeretem az agarbatit, de mielőtt erre rájöttem, hogy ez így van.
1: And in one moment I realized that agarbati I don't use anymore.
0: Most már nem szeretem használni.
1: Because you know when you pass on the airport through duty free shop. You know this.
0: A repülőtéren a vámmentes bolt, az a szag.
1: Everything is same.
0: Ugyanaz.
1: And little is
0: kicsit folytós.
1: Yes?
0: Ugye?
1: This airport or when you pass near the Lush shop. Everywhere in the world, Lush have same smell.
0: Ugyanaz a szag van mindenhol a világon.
1: Little too much.
0: Kicsit sok is.
1: And I joke that this modern agarbati is like an old lady's perfume.
0: Ez olyan, mint az idős hölgyek kölnie.
1: And I don't use this.
0: Nem használom.
1: And I try to found some, and I found some good agarbatis. It is expensive, but it's really good.
0: De találtam valami jó füstölőt, az drága, de tényleg jó.
1: And also I am cutting in the three.
0: És akkor most én magam is három darabra vagdosom.
1: And we use here, I must said, bad quality.
0: És itt pedig azt kell, hogy mondjam, rossz
1: and minőséget
0: használunk.
1: And because of that, it's really even worse than when we go in the coffee shop.
0: És ez
1: but now is anymore is not smoking in the coffee shop, but like in the some club where is a lot of smoke.
0: És ez rosszabb így, mint amikor régebben dohányoztak a cukrászdában.
1: And smoke is going directly to the Swamiji's eyes and nose.
0: És a
1: of course, he said no agarbati.
0: Füst közvetlenül belemegy Swamiji szemébe meg órába. Persze, hogy azt mondja, hogy ne használjunk.
1: But why you are using agarbati?
0: De miért használod az agarbatit?
1: Because agarbati is changing the atmosphere.
0: Mert az megváltoztatja a légkört.
1: Why is changing atmosphere agarbati?
0: És miért változtatja
1: because
0: meg?
1: All of us have chemistry.
0: Mindannyiunkban vegyi anyagok vannak.
1: And again, if you have a time and you are curious, I think National Geographic make a really good documentary about senses.
0: Hogyha van elég időtök és érdeklődtök, a National Geographic-nak van egy jó filmje az érzékekről.
1: And

0: Try to see about the smell.
1: Nézzétek meg, ami a szaglásról szól.
0: And you will feel, you will see that every emotion, every state of your mind have different chemistry.
1: Minden érzelemnek, minden elmeállapotnak más a vegyi.
0: And that chemistry is going in your sweating.
1: Más a kémiája a testben, és az kijön az izzadságban.
0: What means you may see aura, but also you may smell aura.
1: Tehát az azt jelenti, hogy látod is az aurát, de szaglod is.
0: Thanks God that we don't smell aura.
1: Szerencse, hogy nem tudjuk szagolni.
0: Poor dogs.
1: Szegény kutya.
0: And other animals.
1: Meg a többi ilyen állat.
0: But if you have some problem with your muladhara chakra, too active,
1: de hogyha túl aktív a muladhara chakrád,
0: you smell aura.
1: Akkor szaglod az aurát.
0: And that is the disaster.
1: A szörnyű.
0: That smell is not existing for others.
1: Mások számára nem is létezik az a szag.
0: But for you remain days in your nose.
1: De neked napokig az orrodban marad.
0: Mostly bad.
1: Többnyire rossz.
0: And because of that, you will read in the books and hear from Swamiji that place where is the Katu ashram have special smell.
1: És ezért van a könyvekben leírva, hogy Swamiji mondta, hogy az a hely, ahol a Katu ashramban, annak különleges az illata.
0: Because this Abha Mandal of Mahaprabhuji in the ashram is going around and you feel, but also you feel like a smell, nice smell.
1: Mahaprabhuji kisugárzását ott érezni lehet szag for illat formájában is.
0: And that Agarbati is purifying your thoughts because, okay, short experiment, they said. They took the sweating of the students before exam.
1: Az Agarbati kisztítja az egyetemi hallgatónak vizsga előtt.
0: Purify from the smell, but remain only chemistry.
1: Megtisztították, és maradtak a vegyi anyagok.
0: And they take few people, like guinea pigs.
1: Vettek néhány kísérleti malacot, embereket.
0: In the nose directly that chemistry, that smell, not smell, but that's what is essential in sweating.
1: És annak az izzadságnak az esszenciáját közvetlenül az orrukba nyomták.
0: And they are showing to them the most relaxing picture on the screen.
1: És mutattak nekik mindenféle ellazító képeket.
0: And measuring the what is happening in the body.
1: És megmérték a testi reakcióikat.
0: And everybody was in the stress.
1: És mindenki stresszben volt.
0: Because of that we said, dog smell your fear.
1: Ezért van az, hogy azt mondják, a kutya kiszagolja a félelmedet.
0: Yes. And because of that we said the Agarbati is the purifying the atmosphere and also purify your thoughts.
1: És ezért mondjuk azt, hogy az Agarbati tisztítja a légkört és a gondolatokat is.
0: Also using the candle. The worst thing what you will do for your health is using this modern smell candle.
1: És ugyanez van a gyertyával, a legrosszabb, amit az egészségeddel tehetsz, ha ezeket a modern illatgyertyákat használod.
0: Inside is paraffin, what is similar like you take that your car is running and you smell.
1: Paraffinból készült, ez olyan, mintha az autó kipufogó gázát lélegeznéd be.
0: And because in Kali Yuga is only one God, and that is the money.
1: De a Kali Yugában csak egy Isten van, a pénz.
0: You put the worst perfume inside.
1: Ezért a leggyengébb minőségű parfümöt rakják
0: and
1: bele.
0: And you put nice atmosphere candle with the smell which is
1: meggyújtasz egy finom illatgyertyát, megfulladsz tőle, megöl.
0: That because of that, if you use such a candle, vask and artificial, really pure smell inside, or the best nothing.
1: Csak olyan illatgyertyát használsz, ami természetes és finom, vagy pedig semmit.
0: And if you know this, you know to recognize what is the guruvakya.
1: És ha ezt tudod, akkor fel tudod ismerni, hogy mi guru, mi a guruvakya.
0: And what is something what in this moment is without this what I said, all this explanation, good not to do.
1: És akkor felismered ilyen hosszas magyarázat nélkül, hogy mi az, amit jobb, ha nem teszel.
0: And also, if your guru said to you something, that it's for you.
1: Ha neked mond valamit a gurud, az neked szól.
0: But usually, I know, and everybody of you know.
1: De tudjátok, én is tudom.
0: Disciple use words guru vakya like a sword.
1: Úgy használja a tanítvány a guru vakyát, mint egy kardot.
0: For everything what they want, they said guru vakya, guru vakya.
1: Ha akar valamit, akkor azt mondja, ez guru vakya.
0: And that is the final. Puff. What you will tell?
1: És akkor az a végső szó, mit lehet erre válaszolni?
0: That is the blackmailing.
1: Ez zsarolás.
0: If you said no. Oh my God, you are not a good disciple.
1: És hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem így van, akkor azt mondják rá, hogy ez nem jó tanítvány.
0: And because of that, you must be again with the common sense.
1: Tehát húzanész.
0: Also be aware who is telling to you guru vakya.
1: És figyelj arra is, hogy ki mondja neked azt, hogy ez guru vakya.
0: That is very important.
1: Nagyon fontos.
0: Of course, you need to have a lot of knowledge.
1: Persze sok tudásra van szükség.
0: I must say that somehow people nowadays lose this knowledge.
1: Az emberek többnyire elvesztették ezt a tudást.
0: And when you go to this little machine.
1: Ha ehhez a pici géphez fordulsz.
0: This little machine is very dangerous.
1: Az nagyon veszélyes.
0: Really?
1: De tényleg.
0: I like. Because it is your life much easier.
1: Szeretem, mert könnyebbé teszi az életet.
0: But also nowadays, especially I think last few months, years, these shorts, reels, how they said, videos, is so dangerous.
1: De most különösen az utóbbi hónapban, meg évben, amik bejöttek ezek a rövidke videók, ezek annyira veszélyesek.
0: Because of artificial intelligence.
1: Mert hogy mesterséges intelligenciával hozzák
0: ezeket
1: létre.
0: Which is able to completely copy the voice of that person.
1: Az meg valakinek a hangját teljesen reprodukálni tudja.
0: You may put that Elon Musk said on the Serbian language what you want.
1: Például meg lehet csinálni, hogy Elon Musk szerb nyelven mondja bármit, amit akarsz.
0: Nicely move everything.
1: Szépen mozog a szája.
0: And if that is possible, which news is the real news and which news is the fake news?
1: Akkor most, hogyha ilyesmi lehetséges, akkor melyik hír igaz és melyik a fake news?
0: And if we don't have a knowledge and if we are naive, we are just bite.
1: Ha nincs benned tudás és naív vagy, akkor beveszed.
0: Oh yes, I see. That is some alien race is in the middle of the earth. Yes, that Elon Musk said this.
1: Láttam a videón, hogy Elon Musk azt mondta, hogy a Föld középpontjában űrlények laknak.
0: That is the illness.
1: Ez valami betegség.
0: And we are just, oh, yes, I see this and sharing this. That is the fake news.
1: Láttam, mondod és megosztod, ez az álhír.
0: But always was fake news.
1: De mindig volt álhír.
0: Always. I saw the witches was flying.
1: Láttam, hogy repültek a boszorkányok.
0: I saw the werewolf.
1: Láttam a vérfarkast.
0: Of course, yes. Persze. You eat a lot of this not bagli, I think, yes. And inside was one fungi, which is make chemistry like LSD.
1: Hogyha bizonyos gombákat megettek, akkor attól hallucinációk lettek, mint az LSD-től.
0: And in middle this medieval time, everybody was on a
1: középkorban, amikor a romblott gabonát ettek, az volt fertőzött ilyen gombával.
0: But use your common sense.
1: Használd a józan eszed.
0: For common sense, what we said in yoga, viveka.
1: A jogában ezt úgy mondjuk viveka.
0: Try to learn.
1: Próbálj tanulni.
0: Really try to learn, but from real source.
1: De tiszta forrásból tanulj.
0: Try to think.
1: És gondold át.
0: And try to be a Renaissance man or woman.
1: Legyél polihisztor.
0: Yes, that we need.
1: Erre van szükség.
0: If we will not make that now we become Renaissance men and women, we will in the few years just jump in the medieval time.
1: Hogyha most nem válsz polihisztorrá, akkor néhány év múlva visszaesel a középkor szintjére.
0: And because of that, not be critical, not don't believe, but okay, think about what you hear about Guru Vakya.
1: Nem arról van szó, hogy mindent kritizálja, amit hallasz, hanem gondold át, hogy ez tényleg Guru Vakya.
0: It was some if was some question about something to Swamiji.
1: Volt valami kérdés.
0: And that one particular person put the question.
1: Amit valaki föltett Swamijinek.
0: Maybe for that person was that answer.
1: Annak az embernek szólt az a válasz.
0: Not for others.
1: Másoknak nem.
0: This Guru Vakya is not, I'm not happy with this and I will not use.
1: De nem arról beszélek most, hogy ez a Guru Vakya nekem nem tetszik, azért nem használom.
0: But be critical.
1: Hanem szemléld.
0: Common sense.
1: Józan ésszel, kritikusan.
0: And you will see the mostly people use Guru Vakya, only that kind of Guru Vakya which is going to my wishes.
1: De
0: what I want.
1: Megfigyelhető, hogy a legtöbbször az emberek azokat a Guru Vakyákat használják, amik az ő vágyaiknak megfelelnek.
0: We said in the creation language, so što se babi htilo, to se babi snilo.
1: Ezt mondjuk horvátul.
0: What means what grandma want, that grandma will dream about this.
1: Amit azt jelenti, hogy amit a nagymama akar, arról fog álmodni.
0: And somehow, miraculously, people always hear Guru Vakya, what is his wish.
1: És csodálatosképpen az emberek mindig azt a Guru Vakyát hallják meg, ami alátámasztja a vágyaikat.
0: And if it's not my wish, for my ego will be good, and I will talk about this. Oh, I must go to India. Okay?
1: Yes.
0: I will not, but I must. Look, be common sense.
1: Legyél józan, legyen józan eszed. Például azt hallod, hogy Indiába kell menni, akkor Indiába mész.
0: And of course, what was also in that question, that is not connected with the meat, eggs, fish, drugs, alcohol, etc.
1: Persze,
0: that is completely normal. That is without any question mark.
1: Ez persze benne volt a kérdésben is, hogy itt nem olyan dolgokról beszélünk, mint hogy ne egyél húst, ne egyél alkoholt, meg ne dohányozzál. Ezek alapvető dolgok.
0: And mostly people have problem sometimes with, yes, but Swamiji said this, but you are sure? And to whom said this?
1: Néha az emberek
0: and in which context said this?
1: Kételkednek, hogy hát Swamiji ezt mondta, de hát hogy van ez, és akkor gondolj arra, hogy kinek, mikor, miért mondta.
0: And when you understand this, you will not have problem with your Gurudev.
1: És ha ezt megérted, nem lesz Gurudevával problémád.
0: Always you have problem with the Gurudev.
1: De mindig problémánk van Gurudevával.
0: They said if you are too long near the

0: fire near the Raja, Maharaja, and near the Guru, you will have little problem. If you are too near to the fire, you will burn yourself.
1: Van egy mondás, hogyha túl közel mész a guruhoz, a királyhoz, vagy a tűzhöz, abból bajod lehet. Ha a tűzhöz közel mész, megégeted magad.
0: If you will be too near and too long near the king,
1: hogyha a királyhoz túl közel mész, hosszú időre,
0: from history you know that maybe you will lose your head.
1: Akkor ismerheted a történelemből, lehet, hogy a fejedet veszik.
0: And near the guru also your ego will not be happy, and it will be hard time.
1: És ha a guruhoz leszel túl közel, akkor az egód megszenvedi, és nehéz lesz.
0: And it's completely normal that we have little problem.
1: Ez teljesen normális, hogy ez így történik.
0: It is nothing wrong with you.
1: Nem veled van a baj.
0: It is problem with one little part of us.
1: Csak azzal a pici dologgal bennünk.
0: That is the part of the ego.
1: Ami az ego.
0: That is the part of the fear of losing myself.
1: Az a félelem, hogy elveszítem önmagam.
0: What we hear yesterday, that is the from Madhuramji about flute.
1: Tegnap Madhuramji.
0: Bamboo.
1: A bambusz fuvoláról.
0: Because only when you are completely clean from inside.
1: Ha teljesen tiszta vagy belül.
0: The divine can play through you.
1: Csak akkor tud rajtad keresztül játszani az isteni.
0: And because of that, bamboo have such quality. Bad quality is the making fire, when is the quarreling.
1: Ezért a rossz minőségű bambusz az csak a tűzre való, ha vitatkozol.
0: But in other hand, is so nice picture Krishna with the flute.
1: De ott van az a szép kép Krishna a fuvolával.
0: And we need to be that flute.
1: Azzá a fuvolává kell váljunk.
0: That divine is making a nice music.
1: Ami a gyönyörű zenéjét, amin játssza az Isten.
0: And because of that we always said naham karata prabhudip karata maha prabhudip karata hi kevalam.
1: Ezért
0: shanti.
1: Ismételjük mindig ezt.
0: Sridipnam Bhagavana ki jai.

0: remain in the Manipur, in your naval center.
1: Maradj a Manipurban, a köldök központodban.

0: And we will chant Om, and from the Manipur, the sound will be rising up to the top of the head.
1: Az Omot fogjuk zengetni, a Manipurból a hang fölemelkedik a fejtetőig.
0: Deep inhalation.
1: Mély belégzés.

0: And bring attention now to the Anahat chakra, your heart center.
1: Figyelmedet most vidd az Anahat csakrára, a szívközponthoz.
0: We will chant Om Shanti, but just this Om Shanti, not Shanti Shanti Shantihi.
1: Csak az Om Shantit zengetjük, nem úgy, hogy Shanti Shanti Shanti, csak az Om Shantit.
0: And you may place your one hand on the heart or both. Just feel the resonance of this peace mantra whilst chanting.
1: Az egyik vagy mindkét kezet a szívtájékra helyezheted, és érezheted a békét.

0: experience.
1: Talán mindannyiótoknak van erre a személyes tapasztalata Visvaguruji-val.
0: How he can see our intentions.
1: Hogy hogyan látja a mi szándékainkat.
0: And we can't fool him.
1: Nem lehet őt becsapni.
0: And on the other side, the action may look a bit strange, but the intention is pure and he appreciates that.
1: Lehet, hogyha a cselekedet egy kicsit furcsa is, de a szándék az tiszta, akkor az tetszik neki.
0: So, anyhow, I find this chant, these mantras, this a loud kind of chanting, very nice, calming and clearing practices.
1: Az én tapasztalatom szerint ezek a hangos mantra zengetések nagyon jó lenyugtató és tisztító hatással vannak.
0: And today, beside this, I was in the morning thinking about one rága that I can play for you.
1: Ezen túl reggel gondoltam egy rágára, amit most eljátszanék nektek.
0: Yesterday we had introduction to this shakuhachi flute, to this Japanese music.
1: Tegnap volt egy bevezetés ehhez a fajta japán fuvolához.
0: And so the other bamboo flute, there are many, but the other one that I know and play is this bansuri, the Indian bamboo flute.
1: Sokféle ilyen van, de az, amit én ismerek, ez az indiai fajta.
0: And the music that's being played on this instrument is called the Indian classical music.
1: És amit ezen a hangszeren játszanak, azt a fajta zenét úgy hívják, hogy indiai klasszikus zene.
0: And there are what's called the ragas in this Indian classical music.
1: És ezek a rágák.
0: Raga means few things. We know raga and dvesha.
1: Több dolgot jelent a szó, ismerjük abból, hogy rága és dvesha.
0: But in this context it means the mood.
1: De ebben a összefüggésben azt jelent, hogy hangulat.
0: And so the I don't know who, but it was discovered that the mood in the nature is changing, as if the planetary mind, its mood changes every 3 hours.
1: És nem tudom, ki fedezte föl, de felfedezték, hogy a természetben is változik a hangulat, ahogy a bolygók elméje változik.
0: And so this music is made to bring our mind into that harmony with this nature mind. So every 3 hours there can be a different raga.
1: És akkor ez a zene, ez harmóniába tudja hozni a mi elménket ezzel a kozmikus elmével, ami 3 óránként változik.
0: And some of these ragas, they have paintings or stories behind it.
1: Néhány rágához tartozik egy történet vagy festmény.
0: A lot of them you can see display God Krishna playing his bansuri.
1: Több ilyen festményen az Úr Krishna látható, ahogy játszik a hangszerén.
0: And some others, for example, the one that I want to tell you, they have a little story behind it.
1: És van egy, amit most el szeretnék mondani a hozzá kapcsolódó történetet.
0: And this one is one raga that relates to a story of Siddhartha, who later became Buddha.
1: És ez Siddhartáról szól, aki később Buddhává vált.
0: Actually, recently I read one book about the life of Buddha.
1: Nemrég olvastam az ő életéről egy könyvet.
0: And there I found that he used to play bansuri. He played the flute when he was little boy.
1: És abban le volt írva, hogy ő is kisfiú korában ilyen fuvolán játszott.
0: Anyhow, you know think in Strilki, Swami Avatar Puriji was telling this story about his life of Buddha.
1: Swami Avatar Puri Strilkiben mondta el ezt a történetet Buddha életéről.
0: That how as when he was born, then the astrologer was called and he said he will be either great king or a great monk.
1: És amikor megszületett, hívatták az asztrológust, aki azt mondta, hogy ha ez a gyermek, ez vagy nagy király lesz, vagy nagy szerzetes.
0: And of course the king was wishing for him to be a great king.
1: Persze az apja, a király az azt szerette volna, hogy nagy király legyen.
0: So he built the walls around the town and the whole town was filled only with young and healthy people.
1: És akkor falat építetett a város köré, és a várost megtöltötte fiatal, egészséges emberekkel.
0: And if someone got sick, he had to leave.
1: És ha valaki beteg lett, annak el kellett távoznia.
0: There was only a fun and everything. He materially, Buddha Siddhartha at that time was given everything.
1: És akkor anyagilag ő mindent megkapott, és csak vidámság vette körül.
0: And the story says that one day he heard someone was playing a music. It was a vina with the singing.
1: És egyszer hallott valami zenét, vínán játszottak és énekeltek.
0: And he felt something that he did not feel till then.
1: Valami olyasmit érzett akkor, amit az előtt soha.
0: It was a kind of a sadness or a melancholic feeling.
1: Valami szomorúságot, melankóliát.
0: Very different to all those other feelings that he experienced till then.
1: Ez nagyon különbözött az összes addig érzéstől, amivel találkozott.
0: What sometimes wrongly we call happiness.
1: Amit hibásan boldogságnak nevezzünk.
0: But it's not happiness we know, it is just kind of a ecstatic emotional wave in the mind.
1: De az nem a boldogság, hanem azok ilyen ecstatikus elmehullámok.
0: And it usually comes and then it goes.
1: Általában jön és megy.
0: And so he was listening and then he went to his friend, he had the close good friend.
1: Hallgatta a zenét, és akkor oda ment a barátjához, volt egy közeli barátja.
0: And he consulted him, what is this? What am I feeling?
1: Megkérdezte, mi ez az érzés bennem most?
0: And the talk was going on between them.
1: Beszélgettek.
0: And he had to reveal him that outside of the kingdom is very different world, outside of the city.
1: És akkor kiderült a számára, hogy a város falain kívül nagyon más a világ.
0: And eventually he escaped and he has seen the sickness, the suffering, the old age and the death.
1: És akkor kiszökött és látta a betegséget, a szenvedést és a halált.
0: And a tremendous feeling of compassion woke up with him, within him.
1: És akkor óriási együttérzés támadt fel benne.
0: Not for him. It was not based on fear that, oh, this is terrible, I must find a way to get out of this situation.
1: Nem azt érezte, hogy ez milyen szörnyű, és nekem meg kell ezektől menekülni az ilyen helyzetektől.
0: Maybe that would not be enough.
1: Nem lett volna elég.
0: If he would have done it for himself only.
1: Hogyha csak magára gondolt volna.
0: But he felt the compassion for all beings that there must be a way out of this circle of birth and death.
1: Hanem egy könyörületességet érzett a minden élőlény iránt, hogy hogyan lehet kikerülni ebből a kerékből, születés-halál kerekéből.
0: So and we know the rest he managed one day.
1: És tudjuk aztán, mi történt, végül is megcsinálta.
0: So that's a little introduction to this raga.
1: egy kis bevezetése ez a rágához.
0: And talking about compassion,

0: Akkor lefeküdhetsz, akkor nagyon boldog vagyok.
1: So please lie down.
0: Kérlek, feküdjetek le.
2: Place.
0: Itt ül az árnyékba is lehet ám feküdni.

0: So you know the position very, very comfortable.
1: Tudjátok, mi a nagyon kényelmes testhelyzet.
0: If you are sitting, of course you can remain sitting, no problem.
1: De ha ülni akarsz, maradhatsz úgy is, az is jó.
0: Close your eyes, deep inhalation, exhalation a few times.
1: Hunyd le a szemed, néhány belégzés és kilégzés, mély belégzés, kilégzés.
0: And let go, relax.
1: Csak engedd el és lazíts.
0: Feel your whole body.
1: Érezd az egész tested.
0: And with every natural exhalation, surrender your body to the floor.
1: Minden egyes kilégzéssel átadod a testedet a földnek.
0: With every exhalation, you're sinking deeper and deeper.
1: Egyre mélyebbre süppetsz.

0: The face relaxed.
1: Ellazul az arc.
0: Your legs heavy and the feet fall to the sides.
1: Elnehezülnek a lábak. Kifelé fordul a lábfej.
0: Shoulders also relaxing.
1: Laza a váll.
0: And as the shoulders releasing tensions, observing your chest opening, expanding.
1: Ahogy a váltáikról eltávozik a feszültség, megfigyelheted, hogy kitágul a mellkas.
0: And that inner space within is also opening, and we may begin to feel more free, more relaxed.
1: Kinyílik a belső tér, szabadnak, lazának érzed magad.

0: Go into the center of your chest, within.
1: Menj a mellkasközpontba.
0: Far away from the thinking mind.
1: Messze-messze a gondolkodó elmétől.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Just relax.
1: Csak lazíts.

0: Feel your breath.
1: Érezd a légzésed.
0: Whole body, your presence, your being here.
1: Érezd az egész tested, a jelenlétedet ezen a helyen.
0: Deeper inhalation, exhalation, few times.
1: Néhány mélyebb belégzés és kilégzés.
0: And slowly start to move your body.
1: Lassan kezdjük mozgatni a testet.
0: Take your time. Move the body intuitively until you feel to stretch your body.
1: Szép lassan a saját ritmusod szerint, aztán nyújtsd a testet.
0: And after stretch, palms together, we can rub the palms.
1: Nyújtózkodás után összedörzsöljük a tenyeret.
0: Share the prana, the energy with your face, with your eyes.
1: Az arcunkhoz, szemünkhöz visszük a pránát.
0: And when you're ready to see only good things all around you, open your eyes and remove your hands.
1: Mikor készen állsz arra, hogy csak a jó dolgokat lásd magad körül, nyisd ki a szemed.
0: And slowly, with the help of your hands, please.
1: Lassan a kéz segítségével felülünk.
0: Hari Om, thank you.
1: Köszönöm.

0: Sometimes there is some vritti.
1: Néha valamilyen vritti van.
0: And that everyone we have a good vrittis.
1: És mindannyiunknak jó vrittiei
0: vannak. But what is a vritti?
1: De mi a vritti?
0: I think this morning I said, you know.
1: Azt hiszem, ma reggel elmondtam, délelőtt.
0: Yes. So, first was
1: először.
0: Atha yoga anu. So we are very disciplined.
1: Mi nagyon fegyelmezettek vagyunk.
0: I can tell you one thing only.
1: Csak egy dolgot mondhatok.
0: It is not a joke.
1: Nem vicc.
0: So it is said.
1: Azt mondják.
0: Not only I am telling.
1: Nem csak én mondom.
0: But many people that

0: telling in Kumbh Mela.
1: Sokan mondják a Kumbh Mélán.
0: All many sadhus and this.
1: Sok sadhu is ilyenek.
0: In some conference.
1: Konferenciákon.
0: Where are different people from the other part of the world.
1: Ahol különböző személyek vannak a világ különböző részéről.
0: And so they tells to me.
1: Mondják nekem.
0: Either they make a joke.
1: Vagy viccesen.
0: Or just how to say saying politely.
1: Vagy udvariasan.
0: But others all cannot be like this.
1: De nem lehet mindenki ilyen.
0: And they said.
1: Azt mondták.
0: They said, Vishwaguruji.
1: Vishwaguruji.
0: Your disciples are very disciplined.
1: A te tanítványaid nagyon fegyelmezettek.
0: Very disciplined, very humble.
1: Nagyon alázatosak.
0: Everything.
1: Minden.
0: So it is not joke.
1: Nem vicc.
0: They said yes, yoga and daily life, bhaktas or the practitioners, they are very disciplined.
1: Azt mondták, a jóga mindennap életben baktái tanítványai nagyon fegyelmezettek.
0: I said yes.
1: Mondtam igen.
0: Come and see us.
1: Gyertek, nézzétek meg.
0: When the ice cream is there.
1: Mikor ott a fagyi.
0: How is the discipline?
1: Hol a fegyelem?
0: So people they really really they are telling good things about us.
1: Tényleg nagyon jó dolgokat mondanak rólunk az emberek.
0: Even in Indian airports.
1: Még az indiai repülőtér.
0: When they see this in yellow dress.
1: Repülőtéren, mikor látják a sárga ruhát.
0: Then they said, "Oh, is from the Vishwaguruji's bhaktas."
1: Mondják, ezek Vishwaguruji baktái.
0: Yeah, many, many.
1: Sokan.
0: And also, really, our bhaktas, our practitioners, our all these, our Europeans, Indian, I cannot tell you anything.
1: A mi baktáink, gyakorlóink, az európaiak, az indiaiakról nem mondhatok semmit.
0: Also, there, they have a good reputation for. No one is going to selling there somewhere and sitting in the restaurant and drinking Coca-Cola and this and that.
1: És jó hírük van, hogy nem árusítanak dolgokat, nem ülnek éttermekben, Coca-Colát iszogatva ilyenek.
0: Except one.
1: Kivéve egy.
0: Gyanéspuri.
1: Gyanéspuri.
0: Yes. Huh? I know.
1: Tudom.
0: That's why I'm telling.
1: Azért mondom.
0: Because Gyaneshwar is listening now.
1: Mert Gyaneshwar Puri hallgatja.
0: Yes. When I'm few days in Jaipur ashram.
1: Mikor néhány napot Jaipur ashramban vagyok.
0: The Gyaneshwar Puri is very nervous.
1: Gyaneshwar Puri nagyon ideges.
0: Because he represents all Europeans.
1: Mert ő képviseli az összes európait.
0: So they are all very good. Gyaneshwar is really very very nice.
1: Mindannyian nagyon jó, Gyaneshwar tényleg nagyon kedves.
0: So it is okay.
1: Rendben.
0: So vritti.
1: A vritti.
0: The whole things what I telling you about vritti.
1: Mindaz, amit mondok a vrittikről nektek.
0: And the vritti have two way.
1: Két útja van a vrittinek.
0: One is the discipline by parents and teachers and friends.
1: Az egyik a szülőktől, tanítóktól, barátoktól származó fegyelem.

0: So first is the parents.
1: Elsők a szülők.
0: And parents can only teach what they know.
1: A szülők csak azt tudják megtanítani, amit ők tudnak.
0: So this is a big problem now.
1: Ez nagy gond most.
0: And second, it is by nature.
1: A második pedig a természetből adódó.
0: It has this vritti, very nice.
1: Ennek nagyon jó a vrittie.
0: So vritti is what you are doing. You have good food to eat.
1: A vritti, amit csinálsz, van jó ételed enni.
0: But after eating this and that, and then you go outside to eat some ice cream.
1: De evés után elmész valami fagyit enni.
0: Or eat somewhere restaurant something.
1: Vagy egy étterembe valamit.
0: So it means that you were not content to eat your food what your wife or mother was cooking for you.
1: Tehát nem voltál elégedett azzal az étellel, amit feleséged vagy anyád főzött.
0: So that is a vritti.
1: Ez vritti.
0: And in the vritti, someone who is doing purposely, and somebody does not know how to do or why.
1: A vrittiben benne van az, amit valaki tudatosan csinál, vagy amit nem tudja, hogy hogyan, miért.
0: Long time. Long time within this 40 years.
1: Hosszabb idő alatt, ebben a 40 évben.
0: So Krishnanand's wife.
1: Krishnanand felesége.
0: You know. So, eh? Yeah. So the Krishnanand's wife, she gave one joke. Hungarian joke.
1: Mondott egy magyar viccet.
0: So now there is a vritti. That vritti is not your mistake.
1: Ez a vritti nem a te hibád.
0: So there is one company.
1: Van egy cég.
0: And in this company there are about 150 employers.
1: Körülbelül 150 alkalmazott.
0: And as a traditional, once a year, they give one party for the Christmas.
1: Évente egyszer hagyományos karácsonyi partit tartanak.
0: And of course, for Christmas Day, everyone would like to stay at home.
1: Persze karácsony napján mindenki otthon szeretne lenni.
0: So from the 1st December, people already begin to give the party for friends and this and that.
1: Tehát ezért már december 1-től elkezdik a partikat, a karácsonyi partikat, a barátok meg ilyesmi.
0: It's okay.
1: Rendben.
0: And on that day,
1: azon a napon,
0: the owner of the company,
1: a cég tulajdonos,
0: is a very nice person.
1: Nagyon kedves ember.
0: And he said, please come with your partner.
1: Azt mondja, gyere a partnereddel.
0: Good. So that one man and his wife was invited.
1: Egy embert és a feleségét is meghívtak.
0: And she was very happy.
1: A nő nagyon örült.
0: Of course, everyone will take good dress and this and that.
1: Persze mindenki szép ruhát vesz föl, ilyesmi.
0: And there was big tables.
1: Nagy asztalok voltak.
0: And everywhere people were sitting.
1: Mindenhol ültek az emberek.
0: So one couples and then second couples, at this side couples, that on.
1: Párokban.
0: And they serve very nice dinner.
1: És nagyon finom vacsorát szolgáltak fel.
0: Very nice.
1: Nagyon finomat.
0: And round 10 o'clock then it was goodbye. Bye-bye.
1: És körülbelül 10 órakor azt mondták, hogy viszlát.
0: People were all very happy, very nice eating and so on.
1: Mindenki nagyon örült, finom volt az étel, ilyesmi.
0: And this couple, they had 3 children at home.
1: Ennek a párnak 3 gyereke volt otthon.
0: And grandparents.
1: És nagyszülők is.
0: So children were waiting.
1: Vártak a gyerekek.
0: They are very curious.
1: Nagyon kíváncsiak voltak.
0: Parents, they ask about how eating was.
1: Megkérdezték, milyen volt a kaja.
0: So the parents, grandparents were sitting.
1: Ott ültek a szülők, a nagyszülők.
0: Children was sitting.
1: Meg a gyerekek.
0: And said, mother, mother, how was good eating?
1: Anya, anya, milyen volt az a finom étel?
0: How was the food?
1: Milyen volt az étel?
0: And said, yes, food was all enjoyed.
1: Igen, nagyon élvezetes volt.
0: And how did you test and how was mother, mommy, mother?
1: És te hogyan ízlelted meg, anya?
0: Said, oh, it was horrible.
1: Szörnyű volt.
0: Why?
1: Miért?
0: Because beside me was sitting one man.
1: Mert mellettem ült egy férfi.
0: And this one man, when he want to look in his plate,
1: mikor a tányérjára akart nézni,
0: his looking is like that, eyes.
1: Így nézett a szemeivel.
0: So always it goes to the other plate.
1: Tehát, hogy mindig a tányérból, másik tányérból vett.
0: His plate remained empty. Oh, well, full.
1: Az ő tányérja érintetlen maradt.
0: I begin to eat.
1: Én elkezdtem enni.
0: And he comes to eating.
1: És ő meg kivette az ételt.
0: So this was a joke of the Amritanand from Krishna's wife long ago.
1: Ezt hosszú idővel ezelőtt mondta ezt a viccet Amritanand.
0: And if not, you can ask her.
1: Megkérdezhetitek.
0: And where she told, I know that.
1: És azt is tudom, hol mondta.
0: Anyhow.
1: Akárhogy is.
0: So, always there is people have a happiness, everything, good things.
1: Ahol emberek vannak, boldogság, jó dolgok.
0: So, the vritti and also that our humbleness and our good wishes for them all.
1: A vrittik, az alázat és a jó kívánságaink mindenki számára.
0: So, citta vritti nirodha. Through this we can
1: ezáltal elérhetjük
0: proceed further.
1: Hogy tovább fejlődjünk.
0: You have read the Patanjali Yoga book.
1: Olvastátok Patanjali Yoga könyvét.
0: You have our yoga book.
1: A yoga, mi yoga könyvünket.
0: And very soon our dear Radhaji from Vienna.
1: És hamarosan a mi kedves Radhajink Bécsből.
0: Will bring from my lectures beautiful also the book.
1: Az én előadásaimból egy új könyvet csinálsz, szépet.
0: So what is a vritti?
1: Mi a vritti?
0: So the vritti is very important.
1: Az nagyon fontos.
0: So similarly, you know that we have to complete about the atma.
1: Hasonlóképpen be kell fejeznünk az atmával.
0: Oneness.
1: Az egység.
0: I told already.
1: Már elmondtam.
0: That there is only one. There is no two.
1: Csak egy van, nincsen kettő.
0: And that is. Yeah, that's why Guruji said one in all and all in one.
1: Ezért mondott a Guruji, hogy egy mindenben, minden egyben.
0: We are like an ocean.
1: Mi olyanok vagyunk, mint egy óceán.
0: All one in ocean.
1: Mindenki egy ó

0: óceán.
1: And when
0: egy óceánban.
1: The steam or the para, whatever you say it, the steam goes up from the ocean.
0: Mikor fölemelkedik a pára az óceánból.
1: Separated.
0: Akkor külön válik.
1: But this fog which we see.
0: De ez a köd, amit látunk.
1: It is very fine. The little like stones.
0: Az picike cseppekből áll, mint kövecskékből.
1: And this is the only they are then round.
0: Kör alakúak.
1: And when it goes higher, we call it ocean, the what you call the cloud.
0: Mikor följebb emelkedik, felhőnek hívjuk.
1: And this cloud is just like a gas.
0: Ez olyan, mint egy gáz, ez a felhő.
1: Very light, very light.
0: Nagyon könnyű.
1: And we all know that aeroplane is going through, and there's no any problem.
0: Tudjuk, hogy keresztül megy rajta a repülő, gond nélkül.
1: But there is also tiny drops.
0: De az is picike cseppekből áll.
1: And then again comes together.
0: És aztán ismét összeállnak.
1: And according to environment.
0: És a környezettől függően.
1: The clouds coming down and becomes beautiful. This fine drops becomes big drops.
0: Lejjebb ereszkednek a felhők, és a picike cseppekből nagyobbak lesznek.
1: And sometimes big hails like this.
0: És néha ilyen nagy jegek.
1: When that happens,
0: mikor az történik,
1: then the aeroplane is also a little bit damaged.
0: Akkor a repülőgépet is picit megrongálja.
1: And we too.
0: Meg minket.
1: So don't think, oh, I will now wash my hand.
0: Ne gondold, hogy most ezzel megmosom a hajam.
1: Drop by drop.
0: Cseppenként.
1: So one monk said.
0: Azt mondta egy szerzetes.
1: That stone by stone.
0: Kőről kőre.
1: And day by day.
0: Napról napra.
1: I will build it, my temple.
0: Felépítem a templomomat.
1: Nemchers came very, very late.
0: Nagyon messzire mehet.
1: It was unnamed temple.
0: A templom.
1: But Nemchers, maybe it is other language.
0: A templom más nyelven.
1: Doesn't matter.
0: Nem számít.
1: Main thing is the church should be.
0: Fő az, hogy templom legyen az.
1: People made with so much love and devotion.
0: Az emberek annyi szeretettel, odaadással csinálták.
1: With humbleness.
0: Alázattal.
1: Devotion to the Jesus or the Maria.
0: Alázat Jézus Mária iránt.
1: And now we are not even capable to take care of the church.
0: És most még csak gondját sem bírjuk viselni a templomoknak.
1: So the day will come.
0: Eljön a nap.
1: One day everything will change.
0: Amikor minden megváltozik.
1: It is a pity.
0: Kár.
1: But they cannot take care of the church and they are selling.
0: Nem tudnak vigyázni a templomokra, és áruba bocsátják.
1: In England itself, how many churches are there for sale?
0: Csak Angliában mennyi templom van eladó?
1: And in the winter,
0: télen,
1: it's so cold.
0: Annyira hideg van.
1: So no one can have heating or anything.
0: Senki nem tud fűtést csinálni, ilyesmit.
1: I think government should do.
0: Azt hiszem, a kormánynak
1: kellene. At least temples, mosque, and church, etc. At least they should provide water and electricity and heat, you know.
0: Legalább a templomoknak, mecseteknek.

0: kellene biztosítaniuk az elektromosságot, a vizet.
1: At least we could do for Jesus at least that much.
0: Legalább ennyit tegyünk Jézusért.
1: So Jesus is already going in very high divine consciousness.
0: Jézus már nagyon magas isteni tudatra jutott.
1: And some other is preparing.
0: És valaki más készülődik.
1: And that will be in that way that there will be no necessary to heat anything.
0: És az úgy lesz, hogy nem lesz szükséges fűteni semmit.
1: So in this way what we all
0: ilyen módon mi mind
1: coming today. So the one drop
0: jövünk
1: becomes
0: ma.
1: Very big drop.
0: A kis cseppekből nagyok lesznek.
1: And these big drops are falling on the earth.
0: A nagyobb cseppek leesnek a földre.
1: And drip, drip by drip it becomes the flowing the water.
0: És a cseppekből folyóvíz lesz.
1: And this little water becomes little creek.
0: Abból egy picike víz ér.
1: And into the ocean.
0: És azután
1: with the big rivers and so.
0: Azután nagy folyók és az óceánba.
1: And again in the ocean.
0: És megint az óceánban.
1: So it is was from the ocean.
0: Benne volt az óceánban.
1: Travel through the high speed.
0: Keresztül utazott az egész magas téren.
1: There is a, till 10,000 11,000 meters the clouds up.
0: 10 kilométer, 11 kilométer magasra mennek a felhők.
1: I have my this machine telephone.
0: Van ez a gép a telefon.
1: So always I'm thinking how high I am now.
0: Megmutatja, milyen magasan vagyok.
1: But then there's a only blue sky.
0: De ott csak kék ég van.
1: But what I want to tell this.
0: Amit akarnék mondani, az.
1: It is a stone by stone.
0: Körről kőre.
1: And day by day.
0: Napról napra.
1: So drip by drip.
0: Cseppről cseppre.
1: This water will come again.
0: Ismét jön a víz.
1: Into the ocean.
0: És belejut az óceánba.
1: Sometimes rains directly fall into the ocean.
0: Néha közvetlenül beleesik az eső.
1: Or in the Sahara.
0: Az óceánba, de
1: or in the forest.
0: Vagy a Szaharába, az erdőbe.
1: Who knows?
0: Ki tudja.
1: And it rain falls where it will.
0: Oda esik az eső, hova esik.
1: And so when it's raining here,
0: mikor itt esik,
1: then it doesn't make any differences.
0: Nem tesz különbséget.
1: This water will be for this tree, for the grass,
0: hogy a fának vagy a fűnek,
1: that the canalization,
0: csatornába,
1: everything,
0: mindenhova.
1: Because the rain does not make differences.
0: Mert az eső nem tesz különbséget.
1: It's equal for all.
0: Egyenlő mindenkinek.
1: But when this karma is there,
0: mikor karma van jelen,
1: where what it will happen,
0: hogy hol mi történik.
1: But sooner or later,
0: de hamarosan,
1: one day it will come to the ocean.
0: Előbb-utóbb belejut az óceánba.
1: Similarly, 8.4 million different creatures.
0: Hasonlóan a 8,4 millió különböző élőlény.
1: Now somebody said, now in this generation there are more different creatures.
0: Valaki azt mondja, hogy ebben a generációban különböző élőlények vannak.
1: But many died, that not anymore existing.
0: De sok kihalt, azok már nincsenek.
1: So replacing always.
0: Mindig cserélődik.
1: So it means that everyone have the essence of the God or divine,
0: ez
1: whatever.
0: Ez azt jelenti, mindenkiben benne van az Isten lényege.
1: That God what we call.
0: Az az Isten.
1: They are also drip by drip.
0: Amit, ahogy mi hívjuk, ők is cseppről cseppre.
1: So the there are two kinds of God for me.
0: Számomra kétféle Isten van.
1: This holy saints.
0: Ezek a szentek.
1: Or we call incarnations.
0: Akiket inkarnációknak hívunk.
1: But it's still in the form.
0: De ők még formában vannak.
1: Now, the Kali avatar.
0: A Kali avatar.
1: I'm waiting.
0: Arra várunk.
1: Will he just appear?
0: Csak megjelenik.
1: Or will be from the mother?
0: Vagy anyából.
1: Jesus was also from the mother.
0: Jézus is anyából született.
1: All Krishna, Rama, etc. All.
0: Mindezek Rama, Krishna, stb. Mind.
1: Only one. Csak is a Svayambhu.
0: Csak egy Svayambhu.
1: So he have no mother and no father.
0: Ő neki nincs apja és anyja.
1: So sometimes people make a joke.
0: Néha az emberek viccelnek.
1: And ask you question.
0: Kérdést tesznek fel.
1: And if you can answer this,
0: ha ezt meg tudod válaszolni,
1: then I can tell yes, you are yogi.
0: Akkor azt mondom, igen, jogi vagy.
1: Someone tells this and that and that.
0: Valaki ezt mondja, más azt.
1: Me ask also the one question.
0: Ez a kérdés.
1: So I said, of course.
0: Azt mondtam, persze.
1: It is not so cheap.
0: Nem olyan olcsó.
1: It needs lot of money.
0: Sok pénzre van szükség.
1: Then I will tell you.
0: Aztán mondom meg.
1: The bird or egg.
0: Hogy a tyúk vagy a tojás?
1: That it means you don't want to tell or you don't know.
0: Ez azt jelenti, hogy nem akarod megmondani, vagy nem tudod.
1: I said I have.
0: Azt mondtam, nekem van.
1: And that I will not tell you.
0: De nem mondom el neked.
1: Because it becomes very cheap.
0: Mert nagyon olcsó lesz.
1: But to you I will tell you.
0: De nektek elmondom.
1: So, yes.
0: Igen.
1: What was the first?
0: Mi volt az első?
1: The bird or the egg?
0: Tyúk vagy a tojás?
1: Or other creature?
0: Vagy valami más lény.
1: And that is only one.
0: Ez csak egy.
1: Svayambhu Shiva.
0: Svayambhu Shiva.
1: Neither mother.
0: Sem anya.
1: Nor father.
0: Sem apa.
1: Only he himself manifested himself in this whole world.
0: Csak ő maga nyilvánította meg magát ebben az egész világban.
1: So, it was the Svayambhu.
0: Ez volt a Svayambhu.
1: And then eggs produced.
0: És aztán so készült first, a tojás.
1: First is Shiva.
0: Első Shiva.
1: And so you are also Svayambhu.
0: Te is Svayambhu vagy.
1: Yes, you are all Svayambhu.
0: Ti is mind Svayambhu vagytok.
1: When you will get your son or daughter?
0: Mikor fiad lányod lesz?
1: If you didn't come from the sky.
0: Az nem az égből jött.
1: But it is from your mother, father.
0: Hanem anyától, apától.
1: But that was beginning is from Svayambhu.
0: De a kezdet a Svayambhu.
1: So
0: volt.
1: You can say yes.
0: Mondhatod, igen.
1: Who was the first?
0: Ki volt az első?
1: Who was it?
0: Ki volt?
1: Shiva.
0: Shiva.
1: So similarly, that Shiva. That's vritti. That is from the Shiva itself.
0: Hasonlóan az a Shiva, az a vritti Shivától magától van.
1: So, big ocean, you know, we know the ocean is around our earth.
0: Hatalmas az óceán, körülfogja az egész földet.
1: And my father used to say,
0: apám szokta mondani,
1: this is a lid on the cooking pot,
0: hogy a fedél a fazékon,
1: and pot is big,
0: nagy edény,
1: water inside boiling or this,
0: benne forra víz,
1: and this is one lid,
0: és a fedő,
1: and the middle of this lid,
0: fedő közepén,
1: is for our holding, one. One angle or what is it? So,
0: Ott a fogó a közepén.
1: And this whole

0: water, give one drop on your palm.
1: És tegyél egy csepp vizet a tenyeredbe.
0: And this one drop is jiva.
1: Azaz egy kis csepp a jiva.
0: Jiva means soul.
1: Azt jelenti lélek.
0: Our soul.
1: A mi lelkünk.
0: Our life jiva.
1: A mi életünk jiva.
0: So below is the ocean.
1: Lent az óceán van, Shiva.
0: And this is jiva.
1: És ez a jiva.
0: Now, if this drop,
1: ha ez a csepp,
0: falls into the ocean,
1: beleesik az óceánba,
0: then this jiva becomes Shiva.
1: Akkor ez a jiva Shivává
0: válik. We are like a Shiva.
1: Válik. Mi olyanok vagyunk, mint Shiva.
0: Now, in this language, Shiva is in Sanskrit or the Hindi language.
1: Ez, hogy Shiva a Sanskrit Hindi nyelven.
0: But many other countries,
1: de sok más ország,
0: they have different name.
1: Különböző neve van.
0: Name is different.
1: Más a név.
0: But reality is one.
1: De egy a valóság.
0: In our village or in city,
1: a városunkban, falunkban.
0: How many people, everyone have names, this and that.
1: Mindenkinek van valami neve.
0: But in reality,
1: valójában,
0: you are one of this country in this village.
1: Mindannyian ugyanannak a falunak, városnak vagytok a lakói.
0: And that's why duality is there where we are still separate.
1: Ott van a kettőség, ahol még különváltak vagyunk.
0: But everything in a body is the same.
1: De minden egy a testben.
0: And always everywhere in whole countries people said the color of the blood is everywhere same.
1: És mindig azt mondják az emberek, minden országban a vérszíne mindenhol egyforma.
0: And so we have to come and therefore we know we are very tiny, tiny drop of the fog.
1: El kell jussunk, és tudjuk, hogy mi csak egy nagyon pici cseppje vagyunk a ködnek.
0: Or heavy rain.
1: Vagy egy nagy eső.
0: Or the hail.
1: Vagy jég.
0: Or whole river flowing into the ocean.
1: Vagy egy egész folyó, ami folyik az óceánba.
0: So, there is also in Mahaprabhuji's book, it is said.
1: Mahaprabhuji könyvében áll.
0: And he said that the whole forest is burning.
1: Ég az egész erdő.
0: And there's one little mesh stick.
1: Van egy pici gyufa.
0: This little mesh stick or the whole fire is burning there.
1: Ez a kis gyufa ég, vagy az egész erdő?
0: It is the same.
1: Ugyanaz.
0: It is not a quantity, but quality.
1: Nem a mennyiség, hanem a minőség.
0: And that's why the Agni Dev.
1: Ezért Agni Dev.
0: Agni. And this Agni.
1: Ez az Agni.
0: There is a fire burning in the ocean, or in the forest.
1: Ég a tűz az erdőben.
0: But sometime in the ocean, fire is burning.
1: De néha az óceánban ég a tűz.
0: It's stupid.
1: Hülyeség.
0: But it is.
1: De tényleg.
0: Because in a very big tanker.
1: Mert egy nagyon nagy tankhajó.
0: The petrol came out.
1: Kifolyik az olaj.
0: And now this is on the surface.
1: És most ott van a felületen.
0: And fire is burning.
1: És ég a tűz.
0: We said, oh, in the water, fire is burning.
1: A vízben tűz van, ég.
0: So it is. One day you don't know where you will be on the fire.
1: Nem tudod, hol kerülsz egy nap tűzbe.
0: And now you also have fire in our body.
1: Most tűz van a testedben is.
0: And you have so many different quality of the fire in your body.
1: Különböző fajta tüzek vannak a testedben.
0: Many.

0: Many, many, many.
1: Sokféle.
0: So this is a fire and that's why the fire tattva.
1: Ez a tűz elem.
0: So doesn't matter if it's a little fire or big fire, it is the fire.
1: Nem számít, hogy kis tűz vagy nagy, az tűz.
0: Jata agni.
1: Jata agni.
0: That is when you are hungry.
1: Mikor éhes vagy.
0: Something burning in the stomach.
1: Valami ég a gyomorban.
0: That is called jata agni.
1: Ezt hívják úgy jata agni.
0: Hunger.
1: Éhség.
0: And when is it really sometimes a little child when is hungry?
1: Mikor egy kisgyermek éhes.
0: The stomach is fire inside.
1: Tűz van a gyomorban.
0: Cries till mommy gives the milk.
1: Sír, amíg a gyere, amíg az anya tejet ad.
0: So the mother will give the milk.
1: Anya tejet ad.
0: And child will not cry because he get quickly the liquid.
1: És a gyerek nem sír, mert gyorsan folyadékhoz jut.
0: So many, many different kind of fire we have in our body.
1: Sokféle különböző tűz van a testünkben.
0: In our brain.
1: Az agyunkban.
0: In our thoughts.
1: Gondolatainkban.
0: Many, many things.
1: Sokféle dolog.
0: So, other animals also.
1: Más állatok szintén.
0: And this tree have also.
1: Meg a fa is.
0: So this fire element is everywhere.
1: A tűzelem mindenhol van.
0: Similarly water.
1: Hasonlóan a víz.
0: Etc.
1: És a többi.
0: So we are all one.
1: Mindannyian egyek vagyunk.
0: And that what we said, Sri Guru Atma, Paramatma, Mahatma, Purushottam, Sakal Jagke Antarjami, Characharike Atma, which I told already many times.
1: Amit már sokszor elmondtam.
0: Nabha Rupa Vyapo Satyapo. Nabha.
1: Nabha.
0: Sky.
1: Az ég.
0: Nabha Rupa.
1: Nabha Rupa.
0: Now, what is the rupa?
1: Mi az a rupa?
0: The form.
1: A forma.
0: Now, which form?
1: Milyen forma?
0: The real form is only the sky.
1: Az igazi forma csak az ég.
0: Above the clouds.
1: A felhők fölött.
0: Only the sky, nothing else.
1: Csak az ég, más nincs.
0: So, Nabha Rupa.
1: Nabha Rupa.
0: So, what is your form? Beauty, what is your form?
1: Mi a te szépséged, formád?
0: You are that equal as the endless universe.
1: Te egyenlő vagy, mint a végtelen univerzum.
0: Nabha Rupa, Satya Apo. And that is the truth.
1: Ez az igazság.
0: And you are the truth.
1: Te vagy az igazság.
0: The truth, what we are searching is within us.
1: Az igazság, amit keresünk bennünk van.
0: But vrittis, there are Patanjali said.
1: A vrittik, ahogy Patanjali mondja.
0: So, citta vritti nirodaha. So, this is, we shall understand
1: meg kell értsük
0: within ourselves.
1: Magunkon belül.
0: Satya apho. So you are your atma within thyself, that is the truth.
1: Te vagy az atma magadon belül, ez az igazság.
0: What are you searching?
1: Mit keresel?
0: Moku kahan tu dhunde bande main to tere paas mein. Sufi bhajan is there.
1: Ez egy sufi bhajan.
0: Moku kahan tu dhunde bande? Where are you searching me?
1: Hol keresel, my friend? Kedvesem.
0: Moku kahan tu bande bande main to mere paas mein. I am within.
1: Belül vagyok.
0: I am in the forest.
1: Az erdőben vagyok.
0: But it is in my heart.
1: De a szívemben.
0: Moku kahan tu bande so bande bande main to tere paas mein. Khojoge to pal bhar mein. If you really will search me,
1: ha tényleg keresel engem,
0: to within a second,
1: egy pillanat alatt,
0: within myself, my atma,
1: bennem, az atmám,
0: and that is a one,
1: ez egy.
0: So there are, the all truth is in those great saints, what they gave such a poems and In written books,

0: is not enough.
1: Minden igazság benne van ezekben a költeményekben a nagy szentektől, a leírt könyvek az nem elég.
0: You can change many things in your book.
1: Sok mindent változtatni lehet a könyvben.
0: Now in my book, when it's finished, then you will print again new, and you will write many things inside.
1: A könyvemben, miután ki van nyomtatva, újra ki lehet nyomtatni és megváltoztatni sok mindent.
0: But in Bhagavad Gita, no one can change.
1: De a Bhagavad Gita-ban senki nem tud változtatni.
0: You cannot change.
1: Nem lehet.
0: And if you change, it is wrong.
1: Mert ha megváltoztatod, rosszá válik.
0: That is it.
1: Ennyi.
0: So that truth, Atma, is within ourselves.
1: Az az igazság, az Atma belül van bennünk.
0: Vimala Chetan Atma. And so, this Vimala Chetan, it is
1: a Vimala Chetan.
0: Beauty. And Chetan, the awaken.
1: Chetan, a felébredt.
0: And that is Atma.
1: Az Atma.
0: Dun dhyan age agam jage duna.
1: Duna.
0: Not duna. Again, you make mistake.
1: Megint hibát csinálsz.
0: You should, in that way, you should pronounce that language.
1: Úgy kell kiejteni ebben a nyelvben.
0: Yeah. Dhunna. Dhunna means your concentration.
1: Ez a koncentráció.
0: Your meditation.
1: A meditációt.
0: You are, and it is your complete oneness there.
1: A teljes egységed benne van.
0: You don't see anything.
1: Nem látsz semmit.
0: You are completely in oneness.
1: Teljesen az egységben vagy.
0: Duna is a fireplace.
1: Az egy tűzhely.
0: A Duni is also fireplace.
1: A Duni az is tűzhely.
0: But Duna, a Duna is different.
1: Az más.
0: Dun dhyana. Dun and dhyan. Now,
1: most
0: in this dhuna,
1: ebben,
0: your dhyana is there, meditation is
1: benne
0: there.
1: Benne van a gyánád, a meditációd.
0: Dun dhyana age,
1: dhyana.
0: Agam jage. And then you will awake there.
1: Ott ébredsz fel.
0: And so that is called that Adi Anadi.
1: Ezt hívják úgy, Adi Anadi.
0: Adi and Anadi.
1: Adi és Anadi.
0: Adi is endless and endless.
1: Adi az a végtelen.
0: Adi Anadi. And that is in one. Adi Anadi.
1: Adi Anadi egyben van.
0: And there is all creations, everything in this part we can searching.
1: Az egész teremtés és minden, amit keresünk.
0: Vimal Chetan Atma. Vimal. Mal means impurity.
1: Mal, az a tisztátalanság.
0: And Vimal is purity.
1: Vimal a tisztaság.
0: When Vimal is very pure, very clean.
1: A Vimal az nagyon tiszta.
0: So our Atma is very pure.
1: Az atmánk nagyon tiszta.
0: Doesn't matter who you are here.
1: Nem számít ki kicsoda.
0: Doesn't matter what behavior you have.
1: Nem számít milyen viselkedése
0: van. But that
1: van.
0: Atma is very pure.
1: De az atma az nagyon tiszta.
0: And your atma is, we can give little example, is not 100%.
1: Lehet egy kis példát adni, nem 100%-os.
0: Now, in the highway.
1: Az autópályán.
0: Or any road.
1: Vagy valami úton.
0: And it is night.
1: Éjjel.
0: And you have light from your car.
1: Az autó lámpája.
0: Now there is some kind of chemical.
1: Van valamilyen vegyi anyag.
0: So it's a reflecting.
1: Ami tükröz.
0: It looks like something jewel.
1: Úgy néz ki, mint valami ékszer.
0: And if you put the light off,
1: drága kő, ha kikapcsolod a
0: is nothing there.
1: Lámpát, nincs semmi ott.

0: So there is a light to light.
1: Och finns och finns.
0: And similarly, that is our atma is like that as long as our jiva in our heart.
1: Az atmánk ilyen, amíg a jivánk benne van a szívünkben.
0: The jiva and jivatma, this both will go away.
1: A jiva és a jivatma mindkettő elmegy.
0: Then only remains here body.
1: Csak a test marad itt.
0: Then doesn't matter what they will do.
1: Nem számít, mit tesznek vele.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: So we are one.
1: Mi egyek
0: very
1: vagyunk.
0: One. God is with us. God sees everything what you are doing.
1: Isten mindent lát, amit teszünk.
0: Doesn't matter if you are sleeping or running or diving anywhere. God knows everything.
1: Nem számít, hogy alszol vagy futsz vagy búvárkodsz, Isten mindent tud.
0: And now someone said today.
1: Valaki azt mondta ma.
0: That in this telephone.
1: Ebben a telefonban.
0: You can talk. How are you?
1: Belebeszélhetsz, hogy vagy.
0: But the big brothers are looking in this what you are talking.
1: De a nagy testvér figyeli, hogy mit beszélsz.
0: So that is atma.
1: Ez az atma.
0: And jivatma.
1: És a jivatma.
0: God sees everything.
1: Isten mindent lát.
0: Purity.
1: Tisztaság.
0: So purity and impurity.
1: Tisztaság és tisztátalanság.
0: So our atma is pure.
1: Az atmánk az tiszta.
0: Vimala chetan. Chetan means ever and ever awaken.
1: Chetan azt jelenti, hogy mindig éber.
0: Doesn't matter, body is sleeping.
1: Nem számít, hogy alszik a test.
0: Body is drunken.
1: Vagy hogy részeg.
0: But atma is always there.
1: De az atma mindig jelen van.
0: And that we cannot, jise na sastra kate na agni jalave bujhave na pani na mrityu mitave. All these five elements cannot destroy this jivatma.
1: Mindez az ötelem nem tudja szétrombolni ezt a jivatmát.
0: And so, what you will say, and we write that.
1: Azt mondjuk, leírjuk.
0: Jise sastra kate na agni. We were singing today, no?
1: Énekeltük ezt ma.
0: They wrote for me something.
1: Írtak nekem valamit.
0: But I've forgotten. When they forget, then I forget also.
1: Mikor ők elfelejtik, én is elfelejtem.
0: Chetan Atma. So always we are coming to the Atma.
1: Mindig az Atmához jutunk.
0: Parse pranam age pravanam. Parse pranam age pratit ho adhyatma. So.
1: Tehát?
0: Beyond everything.
1: Mindenen túl.
0: And that it is evidence.
1: Ott van a bizonyíték.
0: Wherever you will go.
1: Bárhova megy.
0: There is evidence.
1: Van bizonyíték.
0: Pravan age. So wherever we will go.
1: Bárhova megyünk.
0: Pratit ho adhyatma. Everywhere you will have the reflection of the atma in everyone.
1: Mindenhol, mindenkiben ott van az atma visszatükröződése.
0: Pratit ho adhyatma. Niradhar ho adhar ho. Niradhar. Adhar, niradhar.
1: Adhar és niradhar.
0: We are not based on anything.
1: Mi nem vagyunk semmin alapulva.
0: That atma is not based on anything.
1: Nem alapozódik semmire.
0: Is only for some times here in the body.
1: Csak egy időre van itt
0: Niradhar
1: a testben.
0: Niradhar ho, and that adhar is from the supreme highest or atma.
1: És ez az adhar a legfelsőbb atma.
0: Adhar ho, aisa ho, avichal atma. And like that,
1: hasonlóan,
0: is the atma.
1: Ilyen az atma.
0: What is that atma?
1: Mi az az atma?
0: Avichal atma. Avichal.
1: Avichala.
0: Chal and avichal.
1: Chal és avichal.

0: Chal means movable.
1: Chal azt jelenti mozdítható.
0: Avichal is unmovable.
1: Avichal a mozdíthatatlan.
0: Avichal, and that is avichal. Avichal means unmovable.
1: Mozdíthatatlan.
0: Atma.
1: Az atma.
0: Alak deva ajab seva. And therefore it is said alak deva.
1: Azt mondják alak deva.
0: Alak puriji.
1: Alak puriji.
0: It has been coming in the Guruji's, Mahaprabhuji's many times coming with the alak puriji.
1: Guruji-nál,
0: Mahaprabhuji-nál alak deva.
1: Sokszor jön alak puriji.
0: That highest the god, that alak puriji.
1: Alak puriji a legmagasabb Isten.
0: Alak deva ajab seva. Ajab means
1: ajab.
0: It's very undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: We can't describe.
1: Nem tudjuk leírni.
0: That is alak puriji.
1: Ez alak puriji.
0: Alak seva, ajab seva, brahma bheva atma. Because the alak puriji is the brahma bheva atma.
1: Mert alak puriji.
0: Brahma bheva.
1: Brahma bheva.
0: He is one with the Brahman.
1: Egy Brahmannal.
0: The Brahma bheva atma. So he is one with that Brahman.
1: Egy azzal a Brahmannal.
0: Sun se ho par prabhu. Sun. Sun means.
1: Sun azt jelenti.
0: That there's no any sound, there's nothing. Sun.
1: Semmi hang.
0: No any sound.
1: Nincs hang.
0: Then comes the other sound.
1: Aztán jön a másféle hang.
0: And so when we go far and far and far,
1: messzire megyünk.
0: Then this, our earth,
1: a földünk,
0: there is no any sound we can hear anything from us.
1: Már nem hallunk semmilyen hangot a földről.
0: Then comes the second level.
1: Aztán jön a második szint.
0: Then it goes very far as Om.
1: Nagyon messzire megy, mint
0: Om. Om Karbindu Sayuktam Nityadhyanti Yogina Kamdam Mokshdam Cheva Om Karaya Namo Namah. After that is a Om.
1: Azután van az Om.
0: And after that, because that becomes Trinity.
1: Azután kezdődik a háromság.
0: But after this, again the Om still will go further.
1: Azután még mindig tovább megy az Om.
0: And that's why it's called Om Shiva.
1: Az ezért mondjuk, hogy Om Shiva.
0: Om Shiva. That time,
1: akkor,
0: that Om,
1: az az Om,
0: merges and comes as the Shiva.
1: Beleolvad, és az lesz a Shiva.
0: And so this is Alak Puriji's
1: tehát ez
0: glory.
1: Alak Puriji dicsősége.
0: Brahma bheva atma, sunya se ho par prabhu. And therefore prabhu,
1: tehát prabhu,
0: sunya se ho par prabhu. So what we call the sunya, nothing.
1: Amit sunyának hívunk, semmi.
0: Beyond that sunya,
1: túl azon a sunyán,
0: is that jiva, this atma, that great saints or deva devis, they are alak puriji.
1: A nagy szenteken túl alak puriji.
0: Sakshi shuddha atma, and that is evidence.
1: És ott a bizonyíték.
0: A very pure.
1: Nagyon tisztán.
0: Is that atma.
1: Az az atma.
0: Then all our sin and first suffering, everything is behind.
1: Minden bűn és szenvedés hátra marad.
0: We take one fruit.
1: Van egy gyümölcs.
0: And we squeezed. And juice comes out.
1: Kinyomjuk, kijön a leve.
0: Rest remains out.
1: Marad a száradék.
0: Similarly, all our mistakes, our sin, this, all will be there.
1: Hasonlóan az összes hibánk, bűnünk.
0: In dark night,
1: mint a sötét éjjel,
0: suddenly the sun comes out.
1: És akkor hirtelen fölkel a nap.
0: And then pure light and sun only.
1: Tiszta fény és csak a nap.
0: Similarly, we all are like that.
1: Hasonlóan mind olyanok vagyunk.
0: But it is time to come and go on this path.
1: De időbe telik ezen az úton járni. Sunyesu
0: par prabhu sakshi sudatma dhar dhyan soham muni mohan. In to achieve this,
1: elérni ezt,
0: dhar dhyan, meditate always, concentrate always.
1: Mindig meditálj, koncentrálj.
0: Soham mantras.
1: Soham mantra.
0: Finally you have to come soham.
1: Végül el kell jussd a szóhamhoz.
0: So means you, ham means I.
1: So, te, ham, én.
0: Soham, soham, soham, soham, soham, ham, soham, so. It turns back.
1: Visszafelé megy, visszafordul.
0: Soham, soham, soham, soham, soham, soham, soham, soham, ham, soham, ham, so, soham, ham. Mahaprabhuji's beautiful bhajan.
1: Mahaprabhuji szép bhajanja.
0: And one poem.
1: És egy költemény.
0: In Mahaprabhuji's book.
1: Mahaprabhuji könyvében.
0: Dhar dhyan soham muni mohan. That muni means
1: az a muni azt jelenti,
0: silent.
1: Csendes.
0: Often I said, we should make mauna.
1: Gyakran mondom, hogy mauna legyen.
0: We can do the mauna. You can maximum 5 seconds.
1: Ti maximum 5 másodpercig tudtok.
0: Then vritti is going complete somewhere.
1: Aztán jönnek teljesen a vrittik.
0: So it's not easy to go to the muni.
1: Nem könnyű.
0: Muni means who can come to oneness.
1: Muniban lenni, ami eljuthat az egységhez, aki.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So we said, I said once to Guruji.
1: Azt mondtam egyszer Guruji-nak.
0: If I cannot be so silent.
1: Ha nem tudok annyira csendes lenni.
0: Then at least you should know, Guruji, that I'm always thinking on you.
1: Legalább tudd az, Guruji, hogy mindig te rád gondolok.
0: So this is also for me silent.
1: Ez számomra a csend.
0: Sukha rup se sahaj dhyatma. And that one is very happy.
1: És az nagyon boldog.
0: Pleasant.
1: Kellemes.
0: Sukha. Always life is the very pleasant life.
1: Az élet mindig nagyon kellemes.
0: Because sukha.
1: Mert sukha.
0: There is no word in these languages.
1: Ezekben a nyelvekben nincs erre szó.
0: And what is in these languages which is not in this language.
1: Ami abban a nyelvben, ami van, az nincs ebben.
0: So Bhavasukh se tare atma Gurudeep ho no, atma Sukh rup se sahaj dharatma Gurudeep ho pranam shayar. And therefore say, O Gurudev Mahaprabhuji.
1: Ezért, O Gurudev Mahaprabhuji.
0: You are the sire. And sire is like an ocean.
1: Te vagy, olyan vagy, mint az óceán.
0: But something more than that.
1: De több még, mint ennél is.
0: You dig a whale, water whale.
1: Ásol egy kutat.
0: And there's only little water.
1: Csak kevés víz van.
0: But we take water constantly, we are pumping out.
1: De állandóan szivattyúzzuk kifelé.
0: But water is coming there under.
1: De mégis mindig jön víz.
0: That throat and that is sire.
1: Az a forrás a sire.
0: That is it.
1: Yes.
0: So, dhar dhyan soham muni mohan. Sukh rup se sahaj dhyatma Guru Deep Ho Pranam Sayar. Mahaprabhuji is that one.
1: Mahaprabhuji is.
0: Aap hi Param Atma. O Mahaprabhuji.
1: O Mahaprabhuji.
0: You are that Param Atma.
1: Te vagy az a Paramatma.
0: This is prayer.
1: Ez egy ima.
0: Request.
1: Egy kérés.
0: And giving this oneness.
1: És megadja azt az egységet.
0: Surat kar dhyan dharsi. And to those who will surat, yani concentration.
1: És azoknak, akiknek megvan a koncentráció.
0: Dhyan dharsi, that you will meditate.
1: Hogy meditálsz.
0: All vritti is different.
1: Minden vritti más.
0: You will get everything.
1: Megkapsz mindent.
0: Come. Gurudev said, just come.
1: Gurudeva azt mondja, csak gyere.
0: If you become angry or something and you go away,
1: ha mérges vagy, elmész.
0: And I don't feel, I didn't get anything from Guruji.
1: Nem kapok semmit Gurujitól.
0: What do you want from Guruji?
1: Mit akarsz Gurujitól?
0: You should give something to Guruji.
1: Neked kellene adni valamit Gurujinak.
0: But that what you need,
1: amire szükséged van,
0: it is not in that way.
1: Az nem úgy van.
0: It is more and more Guruji will give purification and he knows that you are the best and it will come everything to you.
1: Guruji egyre jobban tisztít, ő tudja, hogy te a legjobb vagy.
0: Surat kar guru dhyana darsi.
1: És minden eljut
0: Therefore,
1: hozzád. Tehát?
0: Meditate on Gurudev.
1: Tehát meditálj Gurudevám.
0: Bhav dukh se tari atma. Then, of course.
1: Aztán persze.
0: Bhav dukh. Bhava is the samsara, this world.
1: Bhava is a samsara, ez a világ.
0: So, bhav dukh se tari atma. Dukha means again, the troubles.
1: Dukha, megint a bajok.
0: Tari atma, you will swim over the ocean.
1: Átúszol az óceánon.
0: Shivananda bole arti. And therefore, the Shivananji of Mahaprabhuji's disciple from Chotikhatu.
1: Tehát Shivananji, Mahaprabhuji tanítványa Chotikhatuból.
0: And Gurudev Nirguna Mahatma. And he said, Gurudev is a Nirguna, not a Saguna.
1: Azt mondja, a Gurudev Nirguna, és nem Sarguna.

0: नारायण भगवान की
1: जय।
0: देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: इन द रामायण होली बुक रामायण
1: रामायण संत könyvében
0: तुलसीदास जी महाराज इज राइटिंग
1: तुलसीदास जी महाराज azt írja
0: जो इच्छा कर ही मन माई हरि कृपा दुर्लभ नहीं दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस व्हाट तुलसीदास जी सेड
1: ez Tulsidas Jinak egy csodálatos mondata.
0: Well, he said, whatever you wish, everything is possible, nothing is impossible.
1: Azt mondta, bármit kívánsz, lehetséges, semmi sem lehetetlen.
0: How good.
1: Milyen jó.
0: My God. We got everything.
1: Istenem, mindenünk megvan.
0: Under one tree we got all the nests.
1: Egy fa alatt van az összes fészek.
0: All mushrooms what we were searching.
1: Az összes gomba, amit kerestünk.
0: We found under one tree.
1: Egy fa alatt volt meg.
0: Iccha. Iccha, what is iccha?
1: Mi az iccha?
0: Wish.
1: Kívánság.
0: Desire.
1: Vágy.
0: What would you like to have?
1: Mit szeretnél?
0: What would you like to eat?
1: Mit szeretnél enni?
0: What would you like to study?
1: Mit szeretnél tanulni?
0: What would you like to achieve?
1: Mit szeretnél elérni?
0: Iccha. This is something great.
1: Ez nagyszerű.
0: Also, iccha is more bigger about business.
1: Az iccha ennél is nagyobb, például az üzleti élet.
0: About marriage.
1: Házasság.
0: About children,
1: gyermekek,
0: profession,
1: hivatás,
0: and self-realization,
1: és önmegvalósítás.
0: So many iccha.
1: Annyiféle iccha van.
0: But before you express your wish,
1: de a kívánságot kifejezése előtt,
0: you should know what kind of wish it is.
1: Tudnod kell a kívánság természetét.
0: Because when that is fulfilled,
1: mert ha beteljesül,
0: and that time you changed your opinion.
1: És megváltoztatod a véleményedet.
0: And now you say, no, I don't want.
1: És azt

0: mondod, hogy bocs, mégse akarom.
1: So with the God, there is no bargaining.
0: Istennel nincs alkudozás.
1: There is no changing.
0: Nincs változtatás.
1: Iccha. Now, what is within the iccha?
0: Mi van az iccsában?
1: Iccha shakti. That is something.
0: Ez valami.
1: The willpower.
0: Az akaraterő.
1: Willpower.
0: Akaraterő.
1: So in our desires.
0: A vágyainkban.
1: Our opinion or our wish.
0: Véleményünkben, kívánságunkban.
1: That has called the shakti.
0: Ott van shakti.
1: If you have no shakti,
0: ha nincs shaktid,
1: your iccha cannot be fulfilled.
0: Az iccsád beteljesíthetetlen.
1: For example, you have iccha to go to swim.
0: Például úszni akarsz menni, ez az iccsád.
1: Yes, the pond is near here.
0: Itt van a tó.
1: But you should have the energy to walk till there.
0: De kell annyi energia, hogy elsétálj addig.
1: You should know what is the lake.
0: Tudnod kell, hogy mi a tó.
1: The pond.
0: A tó.
1: And you know you want to go in that.
0: És tudod, hogy abba akarsz beleszállni.
1: On the way there is what we call the safety tank.
0: Az arra felé vezető úton ott van a biztonsági tank. Tartály.
1: From bathrooms and toilets where water is going.
0: Ebből a globuszból jön a víz a fürdőszobákba, vécékbe.
1: And you think I need not to go so far, it is very close, you jump in.
0: Azt gondolod, hogy nem kell addig elmenni, majd beleugrom ebbe a tankba.
1: You come out.
0: És visszajössz.
1: With different kind of colors.
0: Másféle színekkel szállsz ki ebből a merítőből.
1: So iccha shakti.
0: Az iccha shakti.
1: Willpower, but must be very clear.
0: Nagyon világos kell, hogy legyen.
1: You should know what you want to do.
0: Tudnod kell, mit akarsz.
1: Now you have the iccha shakti.
0: Megvan most az iccha shaktid.
1: But you don't know what is in that lake.
0: De nem tudod, hogy mi van a tóban.
1: There are crocodiles.
0: Lehet, hogy krokodilok.
1: So even you come to the last point of your desires.
0: Még ha a vágyad végcéljáig el is érsz.
1: You should know, or we should know, what is there.
0: Még akkor is tudnunk kell, hogy mi van ott.
1: Will harm me or will help me.
0: Hogy ez árt-e nekem, vagy segít.
1: So, iccha shakti is very important, very great.
0: Az iccha shakti fontos és nagy.
1: But before we wish, we should know what it is.
0: De mielőtt kívánunk, tudnunk kellene, mi az.
1: Without iccha shakti,
0: iccha shakti nélkül,
1: we can't achieve anything.
0: Képtelenek vagyunk bármit elérni.
1: Jo iccha karhi man mahai, what you wish in your mind.
0: Amit az elméddel kívánsz.
1: Hari kripa durlab nahi. By the grace of the God,
0: Isten kegyelméből,
1: nothing is impossible.
0: Semmi sem lehetetlen.
1: But God blesses us.
0: De Isten megáld minket.
1: Because God said, I gave you intellect.
0: Isten adta az értelmet, ő mondja.
1: And you know what it is.
0: És tudjad, hogy mi az.
1: Even you wish bad, I will say yes, bless you.
0: Ha rosszat kívánsz, Isten akkor is megáld.
1: So, in Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna said in Karma Yoga chapter.
0: A Bhagavad Gita-ban Bhagavan Krishna karma jogáról szóló fejezetben azt mondta.
1: Arjuna.
0: Arjuna.
1: Before you do some action.
0: Mielőtt teszel valamit.
1: You should know the form of the action.
0: Tudnod kell a tett formáját.
1: When you will know the form of the actions,
0: ha tudod a tett formáját,
1: then you will know what fruits will come.
0: Akkor tudod a gyümölcseit.
1: When you will see the fruits,
0: ha látod a gyümölcsöket,
1: then you will decide if you would like to eat these fruits or not.
0: Akkor el tudod dönteni, hogy kell-e ez a gyümölcs, vagy nem.
1: So, in this iccha shakti,
0: Tehát ez Iccsa Saktiban.
1: We need viveka.
0: Viveka is kell.
1: Viveka is a common sense.
0: A viveka a józanész.
1: Viveka is intelligence.
0: Az intelligencia.
1: Viveka is a very truthful decision.
0: Az igazságos döntés.
1: So we have to develop first viveka.
0: Először a vivékát kell kifejleszteni.
1: Then we should express our wish.
0: Ezután fejezzük ki a vágyainkat.
1: Otherwise desire will torture you.
0: Másképp a vágyak kínoznak.
1: Like there was one man.
0: Volt egy férfi.
1: What we call the snake chairman.
0: Akit kígyó bűvölőnek nevezünk.
1: The cage snake, cobra.
0: Elkapja a kobrát, a kígyót.
1: And train them.
0: És beidomítja.
1: And then brings in the village.
0: És elviszi a faluba.
1: And plays a kind of instrument like a flute.
0: És egy furulyaszerű eszközzel játszik.
1: And cobra is dancing.
0: És táncol a kobra.
1: Who did not see cobra properly?
0: Aki nem látott még kobrát rendesen.
1: They go near and looking.
0: Oda megy és nézi ezt.
1: And after they give some money.
0: És egy idő után pénzt adnak neki.
1: And sometime they take the cobra and then they put in under your neck.
0: Néha
1: round your neck.
0: Kiveszi a kobrát, a nyakába teszi.
1: He said, no.
0: De a látogatók ezt nem akarják.
1: Jeev sabko pyara hai. Everyone loves their soul. They don't want to die.
0: Mindenki szereti a lelkét, nem akar meghalni.
1: Well, so he had one snake that became old.
0: Volt egy előregedett kígyó.
1: So he went to search a new one.
0: A bűvölő elment egy újért.
1: And he found somewhere very big, nice young cobra.
0: Talált egy szép, nagy, fiatal kobrát.
1: So he caught him.
0: Elkapta.
1: And put in the pocket.
0: És betette a dobozba.
1: And like a basket.
0: Mint egy
1: kosár. Made out of the some wood.
0: Egy fa kosárba.
1: Bamboo or something.
0: Bambuszból.
1: So he put the cobra inside and covered it.
0: Betette a kobrát, letakarta.
1: He's tying cloth over the neck of the basket.
0: Rongyot kötött a kosár szájára.
1: And with the rope tied it and holding and carrying, going towards home.
0: És kötéllel megkötötte, cipelte, vitte haza.
1: Hot day to like today.
0: Egy olyan forró nap volt, mint a mai.
1: Beautiful banyan tree.
0: Csodálatos banyanfa.
1: So he thought.
0: Azt gondolta.
1: He's going want to go to that under the tree.
0: A fa alá behúzódik.
1: Have a little rest because very hot.
0: Kicsit pihen a forróságban.
1: And now our mind.
0: És az elménk.
1: Is our monkey.
0: A majmunk.
1: Sitting on the tree.
0: Ott ült a fán.
1: Monkey was looking like this.
0: Így úgy nézegetett a majom.
1: And he saw that man, snake chairman.
0: És meglátta a kígyó bűvölőt.
1: Carrying something carefully.
0: Ahogy óvatosan cipel valamit.
1: And monkey said.
0: Monkey így csinált, vagy majom, bocsánat.
1: You know how the monkeys are.
0: Tudjátok, milyenek a majmok.
1: A monkey thought.
0: A majom azt gondolta.
1: Definitely he brought some honey.
0: Biztos méz van benne.
1: He got some honey from the wild honey bees.
0: Biztos vadméhek méze.
1: I want to eat.
0: Szeretnék belőle enni.
1: Desire.
0: Vágy.
1: Iccsa. When you have iccsa.
0: Ha iccsád van.
1: We should try to analyze our iccsa.
0: Próbálni kellene elemezni az iccsáinkat.
1: You know, sometimes the young people, they go to disco.
0: Tudod, néha a fiatalok diszkóba mennek.
1: Or to what they call the pub.
0: Vagy kocsmába.
1: Or some clubs.
0: Vagy klubokba.
1: They have iccsa to go there.
0: Az az iccsájuk, hogy oda menjenek.
1: Then someone said, little try, little this drunk.
0: Valaki azt mondja, hogy próbáld ezt ki.
1: You should experience something in a life.
0: Meg kell tapasztalni valamit az életben.
1: We are living in modern life.
0: Modern életet élünk.
1: Otherwise you are like a stupid.
0: Különben olyan vagy, mint egy ostoba.
1: You are out of the society.
0: Társadalom kívüli. Társadalmon kívüli.
1: Oh yes. My parents put me always away.
0: A szüleim mindig elraktak engem.
1: But this is something.
0: De ez már valami.
1: I'm not stupid.
0: Én nem vagyok ostoba.
1: Doesn't matter how my parents think.
0: Mindegy, hogy gondolják a szüleim.
1: I live in this 21st century.
0: A 21. században élek.
1: And it is the new age.
0: Ez az új kor.
1: Why not?
0: Miért ne?
1: And take some drug.
0: És drogot szed az ember.
1: It was your icha.
0: Ez volt
1: your desire, your wish.
0: Az icsád, a vágyad.
1: Your itch is fulfilled.
0: Az itched beteljesült.
1: For whole life.
0: Egész életedre.
1: You become addicted.
0: Mert függő lettél.
1: You can't get rid of it.
0: És nem tudsz megszabadulni.
1: It remains in the system in the body.
0: Ez benn van a testi rendszerben.
1: It remains this vibration in the brain.
0: A rezgés az agyban marad.
1: So don't go there where you think could be something wrong.
0: Ne menj oda, ahol azt gondolod, hogy valami rossz lehet.
1: Icha, desire.
0: Az icha, a vágy.
1: Now monkey had only one wish.
0: Tehát a majomnak csak egy kívánsága volt.
1: I want to have this basket.
0: Meg szeretném szerezni ezt a kosarat.
1: To enjoy the honey.
0: Élvezni szeretném a mézet.
1: But how to get from this man?
0: De hogyan vegyem el ettől az embertől?
1: He will not let me take.
0: Nem adja oda.
1: Now you know blackmailing can do animals too.
0: Úgyhogy a zsarolás, a rossz indulat az állatokban is megvan.
1: Birds can also do.
0: Madarakban.
1: Every animals can tell, go away, go away, go away.
0: Minden állat azt tudja mondani, hogy elűzlek, menj el.
1: So now monkey is trying hypnotizing.
0: A majom elkezdte hipnotizálni.
1: Oh man.
0: Embert.
1: Lay basket here.
0: Ember, hagyd már itt a kosarat.
1: Go away.
0: Menj el.
1: Így
0: csinált, menj már.
1: Man don't know anything.
0: Az embernek fogalma nem
1: he
0: volt.
1: He didn't see still the monkey.
0: Nem látta még a majmot.
1: But the strong energy functions.
0: De az erős energia az működik.
1: So don't wish so strongly unless you don't know the reality.
0: Ne kívánd annyira, ha nem tudod a valóságot.
1: Well, it's constantly saying, "Oh man, go away."
0: Folyamatosan ezt mondta, ember, menj már innen.
1: Man, go away.
0: Menj már innen, ember.
1: After 10-15 minutes.
0: 10-15 perc múlva.
1: The man decided.
0: Az ember úgy döntött.
1: To go behind the bush.
0: Hogy a bokor mögé vonul.
1: A civilized person.
0: Egy civilizált ember volt.
1: Who have social education.
0: Aki társadalmi neveltetésben
1: részesült. Will not do immediately under the tree.
0: Nem fog a fa alá piszkítani.
1: Because some people base it.
0: Mert lehet, hogy valaki odaül.
1: Animal comes.
0: Állat odajön.
1: So he went about 50 meters far.
0: Úgyhogy
1: behind one bush.
0: 50 méterre elvonult egy bokor mögé.
1: And monkey said.
0: És a majom azt mondta.
1: Jo iccha karhi man mai, hari kripa durlabh nai. Because monkey heard in satsang.
0: Ezt hallotta a majom a satsangon.
1: Whatever you wish.
0: Hogy bármit kívánsz.
1: Nothing is impossible.
0: Semmi sem lehetetlen.
1: By the grace of the God.
0: Isten kegyelméből.
1: He left the basket there.
0: Ott hagyta a kosarat.
1: Monkey was jumping down.
0: A majom leugrott.
1: How quickly?
0: De milyen gyorsan.
1: Within half minute.
0: Fél percben belül.
1: Was already down.
0: Már lejött.
1: Took the basket.
0: Fogta a kosarat.
1: In the neck.
0: Nyakába vette.
1: Climbing up on the top of the banyan.
0: Fölmászott a banyan tetejére.
1: On a tiny branch.
0: És egy kis ágon.
1: So that the man can't come up.
0: Ment fel, hogy a férfi ne tudjon utána menni.
1: And he's sitting monkey comfortably hanging the two legs.
0: És a majom lógatta kényelmesen a két lábát.
1: Other side tail is hanging.
0: Másik oldalon lógott a farka.
1: And basket is in front of him.
0: Előtte a kosár.
1: And the man saw.
0: És az ember meglátta ezt.
1: Oh God.
0: És azt mondta, hogy Istenem.
1: And monkey said,
0: a majom meg így.
1: Now I have it.
0: Na, megszereztem.
1: Yes, now you have it.
0: Megszereztem.
1: But man is sorry for him.
0: De az ember sajnálta őt.
1: And now he's sitting and swinging.
0: És így ült és hintázott.
1: And he tears the cloth.
0: És feltépi a rongyokat.
1: Comes out.
0: És előjön.
1: Oh, King Cobra.
0: A király kobra.
1: Nagdev. Looking to the man.
0: Ránéz az emberre.
1: To monkey.
0: A majomra.
1: Monkey became completely pale.
0: A majom teljesen lesápadt.
1: See everything yellow.
0: Minden sárgában látott.
1: And both cord and urine.
0: És bepisírt, bekakírt.
1: He tried to throw away.
0: Próbálta eldobni magától.
1: As soon as he moved.
0: Amint megmozdult.
1: Angry cobra.
0: A mérges kobra.
1: Dispirited cobra.
0: A kétségbe esett kobra.
1: He said, psh!
0: Így csinált.
1: Again he tried to move the basket.
0: Megint megpróbálta megemelni a kosarat.
1: Psh! Oh God.
0: Úristen.
1: Now, he had a burning desire, iccha.
0: Égető vágya, iccsája volt.
1: To enjoy honey.
0: Hogy élvezze a mézet.
1: There was not honey.
0: Nem volt benne méz.
1: It's something funny.
0: Valami vicces volt benne.
1: Now he have only one wish more.
0: Úgyhogy már csak egy kívánsága maradt.
1: How to get rid of that?
0: Hogy szabaduljak meg tőle?
1: My dear.
0: Kedvesem.
1: In this Kali Yuga.
0: A Kali Yugában.
1: There are different kind of cobras, many.
0: Különböző féle kobrák vannak.
1: Take care.
0: Úgyhogy vigyázz.
1: When once is in your neck.
0: Mert ha egyszer már a nyakadban van.
1: It's hard, difficult to get rid of.
0: Akkor nehéz tőle megszabadulni.
1: Yes. So that cobra.
0: Tehát a kobra.
1: Bite then the snake or the monkey.
0: Megharapta a majmot.
1: And went out.
0: És elment.
1: But after some time.
0: De egy idő után.
1: Monkey had a deep sleep.
0: A majom mélyen elaludt.
1: And fall down.
0: És leesett.
1: Died.
0: És meg is halt.
1: Therefore, it is said.
0: Azt mondják ezért.
1: Without knowing.
0: Tudás nélkül.
1: You should not express your wish.
0: Ne fejezd ki a vágyaidat.
1: We said. Choose the friends. First you should know them how they are.
0: Akkor válasz barátot, ha először megismerted.
1: And drink the water which is properly filtered.
0: És megfelelően tisztított vizet igyál.
1: This is very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: Jo iccha karhi man mai hari kripa durlabh nahi. Therefore good wish. Spiritual wish what we have.
0: Ezért a jó és spirituális kívánságaink.
1: Definitely God will fulfill.
0: Mindenképpen beteljesítetnek Isten által.
1: And if you are negative.
0: De ha ezek negatívak.
1: Also will fulfill.
0: Akkor is beteljesülnek.
1: But that will be the suffering.
0: De ez a szenvedés forrása lesz.
1: Troubles.
0: A bajoké.
1: So before wishing something.
0: Úgyhogy mielőtt valamit kívánnál.
1: God gave us intellect.
0: Isten adta az értelmet.
1: We shall overthink.
0: Úgyhogy gondold át.
1: You know, what we call don't eat hot potato.
0: Azt mondjuk, hogy ne edd túl forrón a krumplit.
1: Nicely, let it in warm it, cool it.
0: Megvárjuk még lehűl.
1: Therefore, many children.
0: Sok gyermek.
1: Young children.
0: Fiatal gyermek.
1: Young people.
0: Fiatal ember.
1: They try, they think we will change the whole world.
0: Azt gondolja, megváltja az egész világot.
1: You know, many, many millions of people.
0: Sok millió ember.
1: Who want to change the world.
0: Aki meg akarta váltani a világot.
1: Where are they?
0: Hol vannak ők most?
1: And world is as it is.
0: És a világ olyan, amilyen.
1: So, Hari Kripa, the grace of the God.
0: Isten kegyelme.
1: Everything helps us.
0: Mindenben segít minket.
1: So one day Parvati asked the Shiva.
0: Egy nap Parvati megkérdezte Shivát.
1: Lord.
0: Uram.
1: What you are always talking?
0: Mit mondasz állandóan?
1: And giving sometime yoga.
0: Néha jógát adsz.
1: Vedas.
0: A védákról beszélsz.
1: Upanishads.
0: Upanishadokról.
1: Mantras, yantras, tantras.
0: Mantrákat, yantrákat, tantrákat adsz.
1: I don't understand.
0: Ezt az egészet nem értem.
1: You explains me, but I listen here and goes here.
0: Magyarázol egyiken, be másikon ki.
1: Tell me something very simple.
0: Mondj valami egyszerűt.
1: You know, the women are very straightforward.
0: A nők nagyon egyenesek.
1: They don't want to be complicated.
0: Ők nem szeretik a bonyodalmakat.
1: That's why they are one step higher developed.
0: Ezért egy fejjel följebb fejlettek lépéssel.
1: Yeah. We were like a bear.
0: Mi olyanok vagyunk, mint a medve.
1: And like monkey.
0: A majom.
1: So many hair.
0: Olyan sok szőr van alattunk.
1: And we came as a human.
0: Aztán emberek lettünk.
1: It is upgraded.
0: Ez már felfelé emelkedés.
1: But still, we have beard.
0: De még mindig szakállasak vagyunk. Bajszosak.
1: So big hair.
0: Ilyen nagy tesszőrünk van.
1: And I'm jealous.
0: És féltékeny vagyok.
1: The women have nothing.
0: A nőknek semmi nincs az arcukon.
1: Every day man goes and do like.
0: A férfiak minden nap ezt csinálják.
1: And his wife is coming.
0: És jön a feleség.
1: And she only do like this.
0: És a feleség ennyit csinál.
1: So, next life we will be upper.
0: A következő életünkben majd mi is feljebb kerülünk.
1: Let's come to Satyuga.
0: Hogy jöjjön el a Satyuga.
1: So, Parvatiji said.
0: Parvatiji azt mondta.
1: Lord.
0: Uram.
1: Tell me something simple.
0: Egyszerűt mondj.
1: What is your opinion?
0: Mi a véleményed?
1: What you create all, did you experience?
0: Amit megteremtettél, megtapasztaltad?
1: Yoga is by Shiva.
0: Yoga a Shivától jön.
1: Mantra is by Shiva.
0: A mantra Shivától
1: jön. Yantra is by Shiva.
0: Yantra is.
1: Tantra is by Shiva.
0: Tantra is Shivától jön.
1: You know what is Tantra?
0: Tudod, mi a Tantra?
1: Tantra is the science.
0: A Tantra tudomány.
1: Tantra is like a holy book.
0: A Tantra olyan, mint egy szent könyv.
1: You know, it's like a Mahabharata.
0: Olyan, mint a Mahabharata.
1: Srimad Bhagavatam.
0: Vagy a Srimad Bhagavatam.
1: Or Ramayana.
0: Vagy a Ramayana.
1: All holy books.
0: Vagy minden más szent könyv.
1: This is Mahayana Tantra.
0: A Mahayana
1: from
0: Tantra.
1: The Buddhist.
0: A buddhisták Mahayana Tantraja.
1: If you read that.
0: Ha azt elolvasod.
1: Then you will know what is Tantra.
0: Akkor tudni fogod, mi a Tantra.
1: But of course in West.
0: Persze nyugaton.
1: That Tantra people are not happy.
0: Ettől a tantrától az emberek nem
1: boldogok. They like to have tantras.
0: Ők szeretik a tantrákat.
1: What you call with the all naked postures.
0: Különböző mesztelen pozíciókkal.
1: And that they buy in the market immediately.
0: És ezt a piacon azonnal megveszik.
1: So there you see.
0: És látod.
1: What is in the mind of this Western mentality?
0: Vagy mi van a nyugati elme mentalitásában?
1: It was not.
0: Ez nem így volt.
1: But in the last two centuries,
0: az elmúlt két évszázadban,
1: it developed in them.
0: Így fejlődött ki.
1: And that have destroyed,
0: és ezt tette tönkre,
1: the whole society.
0: Az egész társadalmat.
1: This is a commercial business.
0: Ez üzleti jellegű.
1: And this kind of money which you earn,
0: és ez a pénz, amit így keresel,
1: it will not bring happiness in your family.
0: Nem fog boldogságot hozni a családodba.
1: Unfortunately,
0: sajnos,
1: nowadays,
0: manapság,
1: the commercial people,
0: a kereskedők,
1: they see the women,
0: látják a nőket,
1: as a commercial model,
0: üzleti áruként, tárgyként,
1: and here women fail,
0: és itt buknak el a nők.
1: They think they are so beautiful and they want to show themselves.
0: Azt gondolják, hogy olyan szépek és meg akarnak mutatkozni.
1: But they sold themselves.
0: De eladják magukat.
1: That is not good for them.
0: És ez nem jó nekik.
1: I hope.
0: Remélem.
1: One day the women will wake up.
0: Egy nap a nők felébrednek.
1: I have nothing against women.
0: Nincs bajom a nőkkel.
1: And I have nothing against if they are naked. No problem.
0: És azzal sincs gondom, ha mesztelenek.
1: Because she or me, we were all born naked.
0: A nők is és én is mesztelenül születtünk.
1: But there is a developing a culture.
0: De van egy kifejlődött kultúra.
1: Where the dignity of the human body.
0: ahol az emberi test méltósága.
1: And it is not for selling.
0: Nem eladásra való.
1: So, well, there are many things.
0: Na, sok minden van.
1: So, Parvati ji saying something.
0: Parvati ji mondott valamit.
1: What did she say?
0: Mit mondott? Simple, keep something.
1: Yes,
0: simple.
1: Very simple things.
0: Hogy adj valami nagyon egyszerűt.
1: Oh, Lord Shiva have all the questions, answers.
0: Az Úr Shivának meg volt minden válasza.
1: So, we were talking this.
0: Erről beszéltünk.
1: Tantra.
0: A tantráról.
1: Tantra is a philosophy.
0: A tantra bölcselet.
1: Tantra is a very wise wisdom books.
0: A tantra bölcsessége könyve.
1: And that was developed by Buddhist.
0: Amit a buddhisták fejlesztettek ki.
1: But not this what you are thinking of tantra book.
0: De nem azt, amire ti gondoltok tantra könyveket.
1: So there are many, many books written and also in Jainas.
0: Erről sok könyvben és a Jainák is írtak róla.
1: Yes, there is some different kind of magic and this and everything.
0: Különböző mágia és ilyen dolgok.
1: This I don't want to open.
0: Ezt a témát nem akarom kinyitni.
1: Because there is something people can do something.
0: Van valami, amivel az emberek tudnak kezdeni valamit.
1: So that subject was not my interest.
0: Úgyhogy ez a téma nem volt az érdekem. Az
1: because who use the do this will one day also will be suffering in that way.
0: Mert aki ezt elkezdi alkalmazni, egy nap szenvedni fog.
1: So it is a black magic.
0: Ez fekete mágia.
1: And that it will one day come back to us.
0: És egy nap ez visszaszáll ránk.
1: So when we are talking about tantra,
0: tehát amikor a tantráról beszélünk,
1: it is the holy books.
0: Ezek szent könyvek.
1: It is the knowledge.
0: Ez tudás.
1: Body, mind, consciousness.
0: Test, elme, tudat.
1: God.
0: Isten.
1: So it's a different way explained.
0: Különböző magyarázat.
1: About nature.
0: A természetről.
1: Consciousness.
0: A tudatról.
1: Everything.
0: Mindenről.
1: So Shivji, Shiva have developed this, gave this science.
0: Shivji adta ezt a tudományt.
1: So Parvati is saying,
0: Parvati azt mondja,
1: Lord,
0: Uram,
1: give me something simple things.
0: Egyszerűt adj.
1: You are too complicated.
0: Túl bonyolult vagy.
1: Who dare to say him?
0: Ki meri ilyet mondani neki?
1: But Parvati is a faithful of Shiva.
0: De Parvati hűséges Shivához.
1: She said, oh, it's very easy.
0: Azt mondja, hogy ez nagyon könnyű.
1: Do you want to know the easiest technique?
0: A legegyszerűbb technikát akarod tudni?
1: Yeah.
0: Igen.
1: Yes.
0: Igen.
1: Will I be perfect in everything?
0: Mindenben tökéletes leszek tőle?
1: Shiva said, well, she put me in difficult situation.
0: Shiva azt mondta, hogy hát, nehéz helyzetbe hozott.
1: Yeah, some techniques you have to learn and do tapasya.
0: Néhány technikát meg kell tanulni tapasya által.
1: But she said, don't tell me stories.
0: Parvati azt mondta, hogy történeteket nem mesélj.
1: Yes. I asked you.
0: Megkértelek.
1: What is your own experience?
0: Kérdeztelek saját tapasztalatodról.
1: Did you examine this all?
0: Ezt megvizsgáltad.
1: Did you experience this all?
0: Mindet megtapasztaltad.
1: But you know, no one can defeat Shiva.
0: De tudod, senki nem győzheti le Shivát.
1: Except Bhasmasur.
0: Kivéve Bhasmasur.
1: You know, Bhasmasur said Shivji. Now I will put my hand on you and burn you.
0: Bhasmasur azt mondta, Shivji, ráteszem a kezemet, elégetlek.
1: And you know in the Himalayan hills,
0: a Himalayan
1: was running.
0: Hegyekben futott Shivji.
1: That time became the joggings.
0: Akkor jött elő a futás, a
1: jogging. Oh my God, not only Shiva himself.
0: Nem csak Shiva maga.
1: Many cobras also here.
0: Hanem a kobrái is így zötyögtek.
1: Yes. Shivji is running.
0: Shivji futott.
1: Cobra doesn't dare to go out.
0: A kobra nem mert leszállni.
1: Otherwise they will say, you see, cobra, you left me alone.
0: Máskülönben meggyanúsítja, hogy elhagytál.
1: our Prime Minister of India.
0: India miniszterelnöke.
1: Let declare the yoga day.
0: Kinyilvánította a joga nemzetközi napját.
1: International Day of Yoga.
0: A joga nemzetközi napját.
1: 21st of June.
0: Június 21-ét.
1: And he ordered all the embassies around the world, Indian embassy.
0: A világ összes nagykövetségének azt utasította.
1: To get in touch with all yoga studios, yoga centers.
0: Hogy minden joga stúdióval, központtal lépjenek
1: invite
0: kapcsolatba.
1: Invite them and let practice and celebrate.
0: Hívjanak meg őket ünnepelni, gyakorolni.
1: The Indian Navy.
0: Az indiai hadsereg.
1: They had to practice on the boat.
0: Tengerészet a hajókon gyakorolt.
1: The Air Force.
0: A légierő.
1: They were practicing in aeroplane.
0: A repülőgépen.
1: And the Jet Airways of India.
0: És Jet Airways India.
1: Pull off the Jet Airways. They were all practicing asanas inside.
0: Tehát a Jet Airways-en is gyakoroltak asanákat.
1: Without safety belt.
0: Biztonsági öv nélkül.
1: All armies,
0: az egész hadsereg,
1: police station, schools,
0: rendőrök, iskolák,
1: social centers,
0: társadalmi központok,
1: every villages,
0: minden egyes faluban.
1: People never liked yoga.
0: Az emberek sose szerették a jogát.
1: But they want to be there because I am also yogi. My prime minister must know that we are all yogi.
0: De meg akarták mutatni a miniszterelnöknek, hogy ők is jogik.
1: And you can't imagine.
0: És nem tudod elképzelni.
1: That day.
0: Azt a napot.
1: In India.
0: Indiában.
1: Was most beautiful.
0: A legcsodálatosabb volt.
1: Everywhere.
0: Mindenhol.
1: That picture was.
0: Az a kép.
1: I think.
0: Azt hiszem.
1: It was never like that.
0: Soha nem volt még ilyen.
1: But I hope it will be ever.
0: Remélem, hogy örökre így marad.
1: So. That wish.
0: Ez a kívánság.
1: Iccha shakti.
0: Az iccha shakti.
1: Can come true.
0: Győzhet.
1: Experience.
0: Megtapasztalhatod.
1: So, Bhagavan Shiva said to Parvati.
0: Bhagavan Shiva azt mondta Parvatinak.
1: Umma kahu anubhav apna Hari bhajan ek satya Jagat sab sapna. O Parvati, O Umma.
0: O Parvati, O Umma.
1: Umma is a Parvati.
0: Umma Parvati.
1: उमा कहूं निज अनुभव अपना आई टेल यू माय ओन एक्सपीरियंसेस
0: शायद तपस्तरातुमत मंदम नकेद
1: हरि भजन एक सत्य द अल्टीमेट ट्रुथ इज अ डिवोशन टू द गॉड प्रेयर्स मेडिटेट मंत्रास
0: अ वेक्षो इगसग इष्टन सरेतेते इमा मेडिटेशन मंत्र
1: हरि मींस विष्णु
0: हरि विष्णु
1: Shiva adores Vishnu.
0: Shiva imádja Vishnut.
1: And Vishnu adores the Shiva.
0: Vishnu imádja Shivát.
1: Uma kahun nij anubhav apna. I tell you my own experience.
0: Az én tapasztalatomat mondom neked.
1: Hari bhajan ek satya. Only the truth is devotion to the God.
0: Csak az igazság az odaadás Istenhez.
1: Because now is Kali Yuga.
0: Mert most Kali Yuga van.
1: Therefore it is in Ramayana again written.
0: Ezért a Ramayanában azt írják.
1: Kali Yuga keval naam adhara. Sumer sumer nar hoy bhav para. So you know?
0: Tudjátok ezt.
1: Dharamji is my sakshi. Evidence.
0: Dharamji a sakshim, a bizonyítékom.
1: So you think that Swamiji is making his own poetry.
0: Azt gondoljátok, hogy Swamiji itt költöget.
1: Kali Yuga keval naam adhara. Adhar.
0: Ez adhar.
1: This is a very important.
0: Ez fontos.
1: Adhar word is great.
0: Az adhar mint szó nagyszerű.
1: This tree is standing on the roots.
0: Ez a fa gyökerein áll.
1: Adhar.
0: Az adhar.
1: This house is standing on the foundation.
0: A ház az alapon áll.
1: Adhar.
0: Ez is adhar.
1: Children are growing and happy with the protection adhar of the parents.
0: A gyermekek a szülők adhárjával, védelménél boldogok.
1: Our body is existing with adhar of our heart.
0: A test a szív adhárjával működik.
1: And many other organs.
0: És egyéb szervekkel.
1: Adhar. Someone supports us for studying.
0: Az Adhár, a tudományos támogatás.
1: Or giving some money.
0: Vagy pénzt ad.
1: Helping us.
0: Segít.

0: bennünket.
1: Adhar.
0: Adhar.
1: That's very important.
0: Ez fontos nagyon.
1: So Kali Yuga kevala naam adhara. The whole Kali Yuga is only still surviving.
0: Kali Yuga csak azért maradt fenn.
1: On the name of the God.
0: Mert itt van Isten neve.
1: Because of the spiritual people.
0: Mert a spirituális emberek.
1: And some many saints.
0: És sok szent.
1: This world is still surviving and existing.
0: A világ azért van és él túl.
1: Because you people like you.
0: Mert hozzátok hasonló emberek.
1: Positive.
0: Pozitív.
1: Praying.
0: Imádkozó.
1: Guru Bhakti.
0: Guru Bhaktival rendelkező.
1: Etc.
0: Emberek.
1: Those rishis whom we don't have seen even.
0: Vannak olyan rishik, akiket nem is láttunk.
1: And they said, if you see me or not, it's not important.
0: Azt mondják, hogy mindegy, hogy látsz vagy nem.
1: But we are here.
0: De itt vagyunk.
1: To protect this earth.
0: Hogy megvédjük ezt a földet.
1: And protect all.
0: És mindent megvédünk.
1: So that is Adhar.
0: Ez az Adhar.
1: Who supports us.
0: Aki minket támogat.
1: So Kali Yuga is still surviving on that spirituality.
0: A Kali Yuga a spiritualitáson él túl.
1: That is that.
0: Erről van szó.
1: So Kali Yuga kevala naam adhara, sumir sumir nar hoy bhavapara. O human.
0: O ember.
1: Repeat, repeat, repeat your mantra.
0: Ismételd, ismételd a mantrádat.
1: That you can cross this ocean of the ignorance.
0: Hogy a tudatlanság óceánján átkelj.
1: That's it.
0: Erről van szó.
1: That's very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: So, Iccha Shakti.
0: Tehát az Iccha Shakti.
1: Is a very strong power.
0: Nagyon erős erő.
1: And that Iccha Shakti is hidden in the chakra.
0: Ez a csakrákban rejlik.
1: In Agya Chakra.
0: Az Agya Chakrában.
1: Iccha Shakti.
0: Van az Iccha Shakti.
1: Firga Para Shakti. Adya Shakti. Shakti is only one.
0: Shaktiból csak egy van.
1: But she have different role.
0: De különböző szerepei vannak.
1: How is possible?
0: Ez hogy lehet?
1: Now I know.
0: Most már tudom.
1: There is one old man.
0: Volt egy öreg ember.
1: What?
0: Mi? Micsoda?
1: Old man.
0: Öreg ember.
1: Old man's father came.
0: Eljött az öreg ember apja.
1: And said, how are you, my son?
0: És megkérdezte, hogy vagy, fiam?
1: Next one came.
0: Jött a következő.
1: How are you, my brother?
0: Hogy vagy, testvérem?
1: Third one came. How are you, friend?
0: Harmadik jött, hogy vagy, barátom?
1: Fourth one came. How are you, my husband?
0: Negyedik, hogy vagy, férjem?
1: Other one comes. How are you, my son?
0: Következő, hogy vagy, fiam?
1: My father.
0: Apám.
1: My uncle.
0: Nagybácsim.
1: One man.
0: Egy férfi.
1: Have so many forms.
0: Ilyen sok formában.
1: Grandson.
0: Unoka.
1: Son.
0: Fiú.
1: Father.
0: Apa.
1: And friends and husband.
0: Barát és férj.
1: Person is only one.
0: Csak egy személy.
1: Relations are different.
0: De a kapcsolatai eltérőek.
1: So, through which angle we see.
0: Hogy milyen szögből látjuk őt.
1: All religions are one.
0: Minden vallás egy.
1: Some principles are different.
0: Néhány alapelv eltér.
1: They believe in God.
0: Ők hisznek Istenben.
1: We believe in the God.
0: Mi is hiszünk Istenben.
1: One like to believe only nirakar.
0: Valaki csak a nirakarban akar hinni.
1: One would like to have a picture.
0: Valaki szeretne képpel rendelkezni.
1: Etc.
0: És itt tovább.
1: Long ago.
0: Nagyon régen.
1: In Christianity there was no pictures of Jesus and like this.
0: A kereszténység sem rendelkezett Jézus képeivel.
1: And there was no statues.
0: Nem voltak szobrok.
1: Because in Christianity they did not believe.
0: Mert a kereszténységben nem hittek abban.
1: The worshipping a statue.
0: Hogy egy szobrot imádjanak.
1: Because they believe only in Nirakar.
0: Mert csak a Nirakarban hittek.
1: Holy Father.
0: A Szent

0: atyában.
1: Even they would not put up a statue of Jesus.
0: Még Jézus szobrát se tették volna ki.
1: And there is no picture of the Holy Father.
0: És a Szent Atyáról nem volt kép.
1: But people had difficulties.
0: De ezzel nehézsége volt az embereknek.
1: They want to have the form.
0: Kellett forma.
1: Now we have many pictures of Jesus, statue of Jesus.
0: Jézusról sok kép és szobor van.
1: Holy Mother.
0: A Szent Anyáról.
1: Holy Saints.
0: A szentekről.
1: We print on the postcards.
0: Képes lapokra nyomtatjuk őket.
1: Because it's easy to go through this.
0: Mert könnyebb ezen keresztül menni.
1: So that picture.
0: Ez a kép.
1: Though it is only picture.
0: Bár csak kép.
1: Or the statue is only a statue.
0: A szobor csak szobor.
1: But that is adhar of our belief.
0: De a hitünk adhárja.
1: That adhar means now our belief.
0: Az adhár a hitünk most.
1: And we believe on that one.
0: És ebben hiszünk.
1: So we go there, a shelter to that temple or church or etc.
0: A templom és egyebek hajlékába megyünk.
1: Therefore it is written everything clearly.
0: Ez világosan le van írva.
1: So willpower.
0: Tehát akaraterő.
1: Adhya Shakti. My God. That is something great.
0: Ez valami nagyszerű.
1: Mool Shakti. That's another great.
0: Ez másik nagyszerű.
1: Brahma Shakti. So Shakti is everywhere.
0: Shakti mindenhol ott van.
1: Without her.
0: Nélküle.
1: Nothing can be alive.
0: Semmi nem él.
1: Nothing can move.
0: Semmi nem mozog.
1: Everything will be frozen.
0: Minden lefagy.
1: But Shakti means not a woman.
0: De Shakti nem egy nő.
1: Not feministic.
0: Nem nőies.
1: But more we in these philosophies and in some pictures and like mostly will be a feministic picture.
0: A könyvekben és a képeken általában nőként ábrázolják.
1: But Shakti have men too.
0: De a férfiakban is van Shakti.
1: You know, when you are completely exhausted.
0: Ha teljesen kimerült vagy.
1: Tired.
0: Fáradt.
1: I have no energy.
0: Azt mondod, nincs energiám.
1: So she's in you.
0: Ő benned van.
1: Yes. So without Shakti, nothing can move.
0: Shakti nélkül semmi nem mozog.
1: Dayaramji.
0: Dayaramji.
1: He was walking very quickly and this and that, everything, no?
0: Nagyon gyorsan körbejárt mindent.
1: And now we inspired him.
0: És most mi inspiráltuk őt.
1: We gave him bitter salt.
0: Adtunk neki keserű sót.
1: And he will walk like this.
0: És így fog ezután menni.
1: Bitter kadva namak pili ab jayenge dheere. Swamiji, good night. No, it's not like that.
0: No, nem így lesz.
1: So, Shakti is only one.
0: Tehát Shakti csak egy.
1: But
0: de
1: in different form.
0: Más formákban.
1: Example.
0: Például.
1: From the powerhouse.
0: Az erőműből.
1: Energy is coming.
0: Jön az energia.
1: Electricity.
0: Az elektromosság.
1: Now that same electricity power.
0: Ugyanez az elektromos erő.
1: Is in this microphone.
0: Van a mikrofonban.
1: Same in the camera.
0: Ugyanez a fényképezőgépben.
1: Same in the amplifier.
0: A hangosítóban.
1: In the light.
0: Erősítőben, fényben.
1: In the car.
0: Az autóban.
1: Battery.
0: Elemekben.
1: Everywhere is the same power.
0: Mindenhol ugyanez az erő van.
1: But in different form.
0: Más formákban.
1: This power can kill us.
0: Ez az erő megölhet minket.
1: And this power can save our life.
0: És megmentheti az életünket.
1: We should know how to use it.
0: Tudnunk kell, hogyan használjuk.
1: Ati sarvatra varjante. Too much is everywhere prohibited.
0: A túl sok mindenből tilos.
1: Yeah. So sometimes they give electric shock for the pain somewhere.
0: Néha a fájdalomra elektromos sokkot adnak.
1: Yeah, it's good.
0: Az jó.
1: But if somebody will come and connect the cable.
0: De ha valaki összeköti a kábeleket.
1: Oh God.
0: Akkor.
1: It will. Shakti will awake.
0: De jó Isten, a Shakti fölébred.
1: Kundalini will jump and pssst, finish.
0: Kundalini ugrik egyet és vége.
1: For Hamesha, for everywhere.
0: Mindenhol.
1: Then this Shakti goes.
0: Aztán elmegy ez a Shakti.
1: How?
0: Hogyan?